A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Módosul a pedagógusi teljesítményértékelés. Részletezik a vonatkésési adatokat. Gond van az USB töltőkkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Átalakul a pedagógusok teljesítményértékelése. A parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés arról is döntött, hogy elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája. Ennek értelmében például szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire, 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselőket. Elők mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. Az idei első 5 hónapban az Intercity-nek csupán a fele érkezett meg pontosan. A késésekről mostantól részletesebb, kibővített formában érhetők el a MÁV havi statisztikái, jelentette be Vitézi Dávid miniszter. Jelezte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a magyar közösségi közlekedés problémáit, ehhez pedig, ahogy fogalmazott, először a valósággal kell szembenézni. Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem a hazai oktatási intézményekben. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Déri Nép program, Ne bánts világ elnevezésű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítsen a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzésében. A részletekről Imre Soltész Daniellát, a program vezetőjét kérdeztük.
2: 5 különböző modult fogunk érinteni, az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos.
1: Baj van az USB töltőkkel, nem biztonságos 10-ből 8. Ezekkel a termékekkel az előző években is volt gond, a fogyasztóvédők ezért idén csak nem 200 féle töltőt ellenőriznek. Felkeresnek műszaki áruházakat, vizsgálják ázsiai kisboltok és webáruházak kínálatát is. Ismét aligátor teknős jelent meg a Balatonban. Az egzotikus ragadozót az északi parton fogták be. Magyarországon nem őshonos fajról van szó, ezért valószínű, hogy a korábbiakhoz hasonlóan valaki ezúttal is a tóba engedte megunt házi kedvencét. Hidegfront frissítette fel a levegőt, kisebb szemerkélő eső nem kizárt. A szél megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 27-28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is sok napsütés várható, északkeleten és az Alpok alján borul be, ott futó záporok érkeznek. Velünk marad az élénk légmozgás, 24-30 fok között tetőznek a maximumok. Pénteken folytatódik a felmelegedés, akár 31 fokot is mérhetünk. Szombaton igazi strandidő vár ránk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek, légy.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Állatbarát iskola, Lórántfi, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Harmadik alkalommal is elnyerte az Állatbarát középiskola címet a Dunaújvárosi SC Lórántfi Zsuzsanna Technikum és Kollégium. Az intézmény a közösségi oldalán számolt be az elismerésről, kiemelve, hogy az iskola életében kiemelt szerepet kap az állatok szeretete, a felelős állattartása nevelés és az empátia fejlesztése. Az iskola hangsúlyozta, hogy az elismerés nem csupán egy oklevél, hanem annak megerősítése, hogy továbbra is fontosnak tartják a felelős állattartás népszerűsítését, a gondoskodásra és az együttérzésre nevelést. Újabb sikeres időszakot zárt a Dunaújvárosi Pizza jótékonysági kezdeményezés. A városlakók támogatásának köszönhetően ezúttal rekordösszeg 221.500 forint gyűlt össze a Jószolgálati Otthon közalapítvány számára, amelyet Dunaújváros önkormányzata 250.000 forintra kiegészített. A kezdeményezés folytatódik 2026. július 1-e és december 31-e között. A Dunaújváros Pizzájából befolyó támogatás a Jót Szívből Dunaújvárosért csapathoz kerül, amely a városi mentőállomás és a mentőautók felszerelésének fejlesztését szeretné segíteni, írja a dunaújváros.hu. Az önkormányzat megkezdte a következő tanévre szóló iskola kezdési támogatási kérelmek fogadását. A támogatásra a jogosult dunaújvárosi általános és középiskolás diákok pályázhatnak. A kérelmeket október végéig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal szociális osztályán. A vonatkozó önkormányzati rendelet alapján iskola kezdési támogatásra az a gyermek jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 256.500 forintot, és nappali rendszerű oktatásban tanul. A támogatás az általános iskola 1-8 év folyamán, valamint a középfokú iskola vagy szakképzőintézmény 9-12. Év folyamán tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok számára igényelhető. Részletek a dunaújváros.hu oldalon. Vasárnap délután a Duna-Baracsi szakaszára vonultak a helyi önkéntes tűzoltók a dunaújvárosi hivatásosokkal közösen. Itt egy holtestet találtak a vízben. Mint a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság a FEOL portállal írásban közölte, korábban július 3-án reggel 5 órakor érkezett a bejelentés a rendőrségre, miszerint a Dunaújvárosban a Martinovics utcában egy férfi holtestét találták. A haláleset ügyében közigazgatási hatósági eljárás indult a dunaújvárosi rendőrkapitányságon. Történelmi mérkőzést rendeztek Székesfehérváron. A Met Arénában először lépett pályára a magyar férfi kosárlabda válogatott világbajnoki selejtező mérkőzésen, ahol a belga nemzeti együttest 85-70-re verte az első csoportkör záró találkozóján. Az Albafehérvárból ott volt Pongó Marcell és Meleg Gergő. A magyar férfi kosárlabda válogatott mérkőzésére teljesen megtelt a csarnok, és mivel az ellenfél nemzeti együttese már biztosan nem juthatott tovább a kvartettből, így a belgáknak az esélytelenek nyugalma mellett a pokoli hangulattal is meg kellett küzdeniük, írja a FEOL. A hagyományoknak megfelelően a Gyöngyösi dr. Fejes András sportcsarnok adott otthont a hazai cheersport szezon idei utolsó és egyben legnagyobb versenyének, a CheerStars magyar és nemzetközi open bajnokságnak. Az eseményen 4 ország 27 egyesülete és több mint 1000 sportolója mérte összetudását. A dunaújvárosi Spartan Cheerleading ese képviseletében összesen 70 sportoló, 7 gyakorlattal, 5 team nagy csapatos formáció és 2 kis csapatos formáció készült a megmérettetésre. A rutinos versenyzők mellett ezúttal 2 teljesen új együttes is bemutatkozott a szövetség versenyén, akik szeptemberben kezdték meg a munkát együtt, eredmények a FEOL oldalán. A Nemzetközi Tehetségprogram támogatásával megvalósuló kezdeményezésben a Dunaújvárosi SC Bánki Donát Technikum végzős diákjai vettek részt, akik az elmúlt hónapokban egyetemi oktatók és kutatók mentorálásával ismerkedtek meg a tudományos kutatás, a műszaki fejlesztés és az innováció világával. A program célja, hogy a természettudományok, a technológia, a mérnöki tudományok és a matematika iránt érdeklődő fiatalok valós kutatási környezetben szerezzenek tapasztalatot. A résztvevők saját kutatási projekten dolgoztak, laborlátogatásokon, szakmai konzultációkon és gyakorlati foglalkozásokon vettek részt, miközben fejlesztették probléma megoldó képességüket, kreativitásukat és innovatív szemléletüket. A zárórendezvényen a diákok bemutatták kutatási eredményeiket, valamint beszámoltak a program során szerzett tapasztalataikról és az általuk megoldott szakmai kihívásokról, írja a Duna Online. Az Országos Mentális Aritmetika versenyen a Dunaújvárosi Zseni Kuckó Oktatási Centrum 12 versenyzővel képviseltette magát. A diákok teljesítményére méltán lehetnek büszkék, akik nagyszerű eredményekkel zártak. Dunaújvárosból érkezett a legtöbb induló, akik kitartó munkájukkal és szorgalmukkal méltón képviselték iskolájukat ezen az országos seregszemlén, és fantasztikus eredményeket könyvelhettek el. Összesen 11 országos dobogós helyezést és kupát szereztek, emellett számos éremmel és oklevéllel tértek haza, számol be róla a FEOL. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők itt Fejérvár megyében is. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a szakemberek szerint új talajművelősi technológiákra és új növények meghonosítására van szükség. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon, jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Árat emel a Magyar Telekom és a Jettel, a két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havi díjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg a Fejérvár megyei előfizetők is. A harmadik nagy telefontársaság a Ván szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján, 7 település 10 strandján. A program működéséhez innen Fejér vármegyéből is bárki hozzájárulhat. A 1359-es adományvonal hívásával, az adományszó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Elkezdődött az idei Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program itt Fejérvár megyében is. A szervezők augusztus 20-áig várják a búza adományokat, amit ősszel liszt formájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Akik nem termelők vagy logisztikailag egyszerűbb módon szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez, közvetlen banki átutalással is segíthetik a rászorulókat. A magyarok az uniós átlagnál jóval optimistában látják a jövőt és az Európai Uniót egy friss Euróbarométer felmérés szerint. A kutatás alapján a Fejér vármegyében élő magyarok 57%-a is reménnyel tekint a jövőbe, ami a legmagasabb arány az EU-ban. A megkérdezettek 73%-a derülátó Magyarország jövőjével kapcsolatban, és 80%-uk az Európai Uniót a stabilitás helyének tartja. A felmérés szerint a magyarok 81%-a úgy véli, hogy az uniós tagság előnyös az ország számára. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő, északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. Szeles napra készülhetünk, az északnyugati szelet sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Itt vagyunk a hét közepén, szerdán, július 8-án, és együtt ébredünk a legjobb zenékkel. Bekészítettem már a Sweetboxot, az Everything's Gonna Be Alright-tal érkeznek, az óra elsője pedig Bob Marley, a Jammin-nel indulunk, rádiózunk együtt délig.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, Enigma ébresztett minket, szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 8-a van, szerda, és a legjobb zenék mellett természetesen témákkal és érdekességekkel is jövök majd nem sokára, addig is szóljanak a legjobb zenék. Itt lesz velem majd a Sweetbox, az Everything's Gonna Be Alright-tal, de még most Sarah Connort meghallgatjuk, és egy olyan dal jön, ami igazából arra csábítás, hogy visszafeküdjünk az ágyba, de most azért próbáljunk meg vele ébredni. Ez a Let's Get Back to the Bad Boy most itt a Besten. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah. Brand new deep.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Sweetbox és az Everything's Gonna Be Alright. Szép napot kívánok mindenkinek, július 8-a van szerda, a névnaposok az Elákok, a születésnaposok között pedig a Ferencváros egykori edzőjét, írlabdarúgót, Robbie Keane-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. 230 évvel ezelőtt állították ki az első amerikai útlevelet egyébként a mai napon, és hamarosan jövök majd a ma reggel témáival, addig is szóljanak a legjobb zenék, most egy rövid szünet lesz, de utána már is itt lesz George Michael és a Fabulous Go to the City.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos gomoly felhős időre számíthatunk, záporok helyenként még előfordulhatnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a már most záruló 2025-2026-os tanévre sem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Júniusban 156 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény azt írta, júniusban 33 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, hogy lakossági észlelésekkel járó földrengés nem volt a hónapban. Rakétákat lőtt kereskedelmi hajókra Irán a Hormuzi szorosban. Az iráni forradalmi gárda két hajóra lőtt ki rakétákat hétfő este, jelentős károkat okozva a járművekben. Kedden hajnalban egy cseppfolyósított földgázt szállító tartályhajót is találat ért, amelynek gépházában tűz keletkezett. A legénység nem sérült meg, környezetszennyezésről sem érkezett jelentés. Okos padrendszert, valamint ahhoz kapcsolódó roller és biciklitárolót adtak át Miskolc egyik forgalmas közlekedési csomópontjában, a Miskolc-Tapolcai Elágazás nevű buszmegállóban. A területen a helyi és a regionális buszjáratok mellett az autósok, a gyalogosok, a rolleresek és a kerékpárosok forgalma is jelentős. A fejlesztés célja a közlekedők kényelem érzetének növelése. A rendszer lehetőséget biztosít telefonok, de akár laptopok töltésére is. A digitális kijelzőkön pedig bármilyen tartalom megjeleníthető. Az okospadot egy hangrendszerrel is felszerelték, így zenét is lehet azon hallgatni. Emellett a termék kismértékben még a levegőt is tisztítja. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezését jelzik. A magas hőmérséklet és a tartós szárazság miatt a szakemberek nagyon veszélyes időszakra figyelmeztetnek. Létrejött a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok delegálhatnak.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Állatbarát iskola, Lóránfi, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Harmadik alkalommal is elnyerte az Állatbarát középiskola címet a Dunaújvárosi SC Lóránfi Zsuzsanna Technikum és Kollégium. Az intézmény a közösségi oldalán számolt be az elismerésről, kiemelve, hogy az iskola életében kiemelt szerepet kap az állatok szeretete, a felelős állattartás, a nevelés és az empátia fejlesztése. Az iskola hangsúlyozta, hogy az elismerés nem csupán egy oklevél, hanem annak megerősítése, hogy továbbra is fontosnak tartják a felelős állattartás népszerűsítését, a gondoskodásra és az együttérzésre nevelést. Az önkormányzat megkezdte a következő tanévre szóló iskola kezdési támogatási kérelmek fogadását. A támogatásra a jogosult dunaújvárosi általános és középiskolás diákok pályázhatnak. a kérelmeket október végéig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal szociális osztályán. A vonatkozó önkormányzati rendelet alapján iskolakezdési támogatásra az a gyermek jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 256.500 forintot, és nappali rendszerű oktatásban tanul. A támogatás az általános iskola 1-8 év folyamán, valamint a középfokú iskola vagy szakképző intézmény 9-12. Év folyamán tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok számára igényelhető. Részletek a dunaujváros.hu oldalon. Vasárnap délután a Duna-Baracsi szakaszára vonultak a helyi önkéntes tűzoltók a dunaujvárosi hivatásosokkal közösen. Itt egy holtestet találtak a vízben. Mint a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság a FEOL portállal írásban közölte, korábban július 3-án reggel 5 órakor érkezett a bejelentés a rendőrségre, miszerint a Dunaujvárosban a Martinovics utcában egy férfi holtestét találták. A haláleset ügyében közigazgatási hatósági eljárás indult a Dunaujvárosi rendőrkapitányságon. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program itt Fejérvár megyében is. A szervezők augusztus 20-áig várják a búza adományokat, amit ősszel liszt formájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Akik nem termelők vagy logisztikailag egyszerűbb módon szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez, közvetlen banki átutalással is segíthetik a rászorulókat. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő. Északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. Szeles napra készülhetünk. Az északnyugati szelet sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Like no other.

Best FM a legjobb zenéka, Back to Black-kel ébredhettünk, ez volt a Nana Né, szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, 7 óra után a Red Hot Chili Peppers érkezik, ugyanis egy üzletet zártak le, jön a katalógus sztori, hogy ez mit jelent, azt is el fogom árulni, és hogy ez mennyi pénz, hát azt majd ki fog derülni, de nagyon-nagyon sok pénzről van szó, amit a Red Hot Chili Peppers most egy szerződéssel kötött. Aztán 8 óra után pedig Shania Twain érkezik, akiről készül egy életrajzi film, és hogy ezzel kapcsolatos infók mik, azt hozom, és végül 9 óra után szünet van most a VB-be, de mégis egy kicsit így a FIFA statisztikájával fogunk foglalkozni, és a vicces oldalát fogjuk megközelíteni, ígérem, és nem a sportos oldalát. Mindenki számára majd meglepő lesz és mulatságos azoknak is, akik egyébként nem szeretik a focit. A legjobb zenékkel pedig természetesen jövök egész reggel, ebből az órából is van még hátra. Biztos, hogy itt lesz velem még Néjó és a Szószik, na meg most az Oasis és a Wonderwall, ezzel megyünk tovább itt a Best.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
2: Friss hírek, információk jönnek, utána pedig 7 óra után az első témánk, ami nem mással lesz kapcsolatos, mint a Red Hot Chili Peppers-szel. Giga Mega üzletet kötöttek, úgyhogy jönnek a részletek. No, meg a legjobb zenéket is bekészítettem az évredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például a House of Glass felvétele, a Disco Dawn-nal érkezik majd a csapat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
1: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Állatbarát iskola, Lórándfi, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Harmadik alkalommal is elnyerte az Állatbarát középiskola címet a Dunaújvárosi SC Lórándfi Zsuzsanna Technikum és Kollégium. Az intézmény a közösségi oldalán számolt be az elismerésről, kiemelve, hogy az iskola életében kiemelt szerepet kap az állatok szeretete, a felelős állattartás, a nevelés és az empátia fejlesztése. Az iskola hangsúlyozta, hogy az elismerés nem csupán egy oklevél, hanem annak megerősítése, hogy továbbra is fontosnak tartják a felelős állattartás népszerűsítését, a gondoskodásra és az együttérzésre nevelést. Újabb sikeres időszakot zárt a Dunaújvárosi Pizza jótékonysági kezdeményezés. A városlakók támogatásának köszönhetően ezúttal rekordösszeg 221.500 forint gyűlt össze a Jószolgálati Otthon közalapítvány számára, amelyet Dunaújváros önkormányzata 250.000 forintra kiegészített. A kezdeményezés folytatódik 2026. július 1-e és december 31-e között. A Dunaújváros Pizza árából befolyó támogatás a Jót Szívből Dunaújvárosért csapathoz kerül, amely a városi mentőállomás és a mentőautók felszerelésének fejlesztését szeretné segíteni, írja a dunaújváros.hu. Az önkormányzat megkezdte a következő tanévre szóló iskola kezdési támogatási kérelmek fogadását. A támogatásra a jogosult dunaújvárosi általános és középiskolás diákok pályázhatnak. A kérelmeket október végéig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal szociális osztályán. A vonatkozó önkormányzati rendelet alapján iskolakezdési támogatásra az a gyermek jogosult, akinek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 256.500 forintot, és nappali rendszerű oktatásban tanul. A támogatás az általános iskola 1-8 év folyamán, valamint a középfokú iskola vagy szakképzőintézmény 9-12. Év folyamán tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok számára igényelhető. Részletek a dunaújváros.hu oldalon. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon, jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat indít a Bahart, Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő. Északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. Szeles napra készülhetünk. Az északnyugati szelet sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A Red Hot Chili Peppers giga mega üzletet kötött, jönnek a részletek, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem a mikrofonnál, Horváth Zoltán. Hori, július 8-a van, a hét közepe szerda, úgyhogy már túl vagyunk a felén a munkának, hogyha a mai napot megcsináltuk, ez motiváljon mindenkit. Na meg az, hogy Melanie C-vel kezdünk, ez az I'm Turned to You.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Úgy tűnik, a Red Hot Chili Peppers végleg behúzza a függönyt a jogdíjak körüli üzletelésben. A zenekar több mint 300 millió dollárért adta el a teljes hangfelvétel katalógusát a Warner Music Groupnak. Ez a lépés egy 5 éves folyamat betetőzése. 2021-ben a kiadói jogoktól váltak meg 150 millióért, most pedig több mint a kétszeresért adták el a rögzített zenei anyagaikat is. Az üzlet súlyát jól jelzi, hogy a Warner Music és a Capitol közösen 650 millió dolláros befektetési alapjának közel a felét a Red Hot Chili Peppers katalógusa tette ki. És jogos lett a kérdés, hogy miért pont a Warner? A párosítás tulajdonképpen papírforma volt, ugyanis a Warner Music Group már 1991-ben, vagyis a korszak alkotó Blonde Sugar Sex Magic album megjelenése óta a zenekar szakmai otthona. A mostani megállapodás pedig mind a 13 stúdióalbumot magába foglalja. A számok a háttérben. Azt gondoljuk, hogy ez a 300 millió egy csillagászati összeg, de bizony-bizony az éves bevétel utána 26 millió dolláros profitot fog termelni. A Red Hot Chili Peppers ezzel beállt azon legendák sorába, mint Bob Dylan vagy Bruce Springsteen, akik már életművük anyagi részét profi jogkezelőre bízták. Hivatalos kommentár ugyan még nem érkezett se a zenekartól, se a Warnertől, de a számok önmagukért beszélnek. A rock történelem egyik legjövedelmezőbb életművet cserélt gazdát. Mi gazdát nem, viszont a beszédet lecseréljük a legjobb zenékre. Ezek szólnak most az Ébredés és a Napindítás mellé. Desiree dalát is hallhatjuk majd az elkövetkezendő néhány percben. A Live-fal érkezik, de most a House of Glass-t indítom. És szól a Disco Down, itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Unique és a Füstláng nélkül. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 8-a van szerda, az Elákok a névnaposok, a születésnaposok között pedig Robi Kint köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. 230 évvel ezelőtt állították ki a mai napon az első amerikai útlevelet. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom az ébredést és a napindítást. Itt lesz például velem a Spiller és Sophie Alix Backstore közöse, a Groove Jet a rövid szünet után, de a hírek után rögtön Cooney Williams-t hozom, és szól majd a World Celebration.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos gomoly felhős időre számíthatunk, záporok helyenként még előfordulhatnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Csütörtökig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az elfelvételi rendszerében. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Hollósi Simon festményeiből nyílik kiállítás a Máramaros-szigeti Magyar Napokon. A román-ukrán határ mentén fekvő kisvárosban a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 festménye lesz látható. Emellett Kádár Géza egy restaurált alkotását is megcsodálhatja a közönség. Okos padrendszert, valamint ahhoz kapcsolódó roller és biciklitárolót adtak át Miskolc egyik forgalmas közlekedési csomópontjában, a Miskolc-Tapolcai Elágazás nevű buszmegállóban. A területen a helyi és a regionális buszjáratok mellett az autósok, a gyalogosok, a rolleresek és a kerékpárosok forgalma is jelentős. A fejlesztés célja a közlekedők kényelem érzetének növelése. A rendszer lehetőséget biztosít telefonok, de akár laptopok töltésére is. A digitális kijelzőkön pedig bármilyen tartalom megjeleníthető. Az okospadot egy hangrendszerrel is felszerelték, így zenét is lehet azon hallgatni. Emellett a termék kismértékben még a levegőt is tisztítja. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció Magyarországon, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A vezetékes gáz ára 7,5%-kal csökkent, míg az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a már most záruló 2025-2026-os tanévre sem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezését jelzik. A magas hőmérséklet és a tartós szárazság miatt a szakemberek nagyon veszélyes időszakra figyelmeztetnek.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Állatbarát iskola, Lóránfi, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media híreit hallják. Harmadik alkalommal is elnyerte az Állatbarát középiskola címet a Dunaújvárosi SC Lóránfi Zsuzsanna Technikum és Kollégium. Az intézmény a közösségi oldalán számolt be az elismerésről, kiemelve, hogy az iskola életében kiemelt szerepet kap az állatok szeretete, a felelős állattartás, a nevelés és az empátia fejlesztése. Az iskola hangsúlyozta, hogy az elismerés nem csupán egy oklevél, hanem annak megerősítése, hogy továbbra is fontosnak tartják a felelős állattartás népszerűsítését, a gondoskodásra és az együttérzésre nevelést. vasárnap délután a Duna-Baracsi szakaszára vonultak a helyi önkéntes tűzoltók a dunaújvárosi hivatásosokkal közösen. Itt egy holttestet találtak a vízben. Mint a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság a FEOL portállal írásban közölte, korábban július 3-án reggel 5 órakor érkezett a bejelentés a rendőrségre, miszerint a Dunaújvárosban a Martinovics utcában egy férfi holttestét találták. A haláleset ügyében közigazgatási hatósági eljárás indult a Dunaújvárosi rendőrkapitányságon. Történelmi mérkőzést rendeztek Székesfehérváron. A Met Arénában először lépett pályára a magyar férfi kosárlabda válogatott világbajnoki selejtező mérkőzésen, ahol a belga nemzeti együttest 85-70-re verte az első csoportkör záró találkozóján. Az Albafehérvárból ott volt Pongó Marcell és Meleg Gergő. A magyar férfi kosárlabda válogatott mérkőzésére teljesen megtelt a csarnok, és mivel az ellenfél nemzeti együttese már biztosan nem juthatott tovább a kvartettből, így a belgáknak az esélytelenek nyugalma mellett a pokoli hangulattal is meg kellett küzdeniük, írja a FEOL. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást. Mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Árat emel a Magyar Telekom és a Jettel. A két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg a Fejérvár megyei előfizetők is. A harmadik nagy telefontársaság a Ván szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő. Északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. Szeles napra készülhetünk. Az északnyugati szelet sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Spiller és Sophie Alix Backstore közöse, a Groove Jet. Szép reggelt kívánok mindenkinek. 2 óra témánk hátra van még a mai nap reggeléből. A következő órában 8 óra után majd Shianat Wayne-ről jön egy hír, ugyanis életrajzi film készül róla, jönnek a részletek. Aztán 9 óra után, mivel VB szünet van, itt a sportrovatot is egy kicsit viccesre vesszük. VB-vel lesz kapcsolatos, de köze sincs a focihoz, azok is fogják élvezni ezt a statisztikát, amit most a FIFA állított ki, akik nem élvezik a focit, elnézést. A legjobb zenékkel pedig természetesen ébredünk még, ugyanis ezek szólnak az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Enya és Speed idő közöse hamarosan, az I Don't Wanna Know, de most a Destiny's Child dala még szól előtte, ez a Say My Name. Dr.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Állatbarát iskola, Lóránfi, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Harmadik alkalommal is elnyerte az Állatbarát középiskola címet a Dunaújvárosi SC Lóránfi Zsuzsanna Technikum és Kollégium. Az intézmény a közösségi oldalán számolt be az elismerésről, kiemelve, hogy az iskola életében kiemelt szerepet kap az állatok szeretete, a felelős állattartás, a nevelés és az empátia fejlesztése. Az iskola hangsúlyozta, hogy az elismerés nem csupán egy oklevél, hanem annak megerősítése, hogy továbbra is fontosnak tartják a felelős állattartás népszerűsítését, a gondoskodásra és az együttérzésre nevelést. Történelmi mérkőzést rendeztek Székesfehérváron. A Met Arénában először lépett pályára a magyar férfi kosárlabda válogatott világbajnoki selejtező mérkőzésen, ahol a belga nemzeti együttest 85-70-re verte az első csoportkör záró találkozóján. Az Albafehérvárból ott volt Pongó Marcell és Meleg Gergő. A magyar férfi kosárlabda válogatott mérkőzésére teljesen megtelt a csarnok, és mivel az ellenfél nemzeti együttese már biztosan nem juthatott tovább a kvartettből, így a belgáknak az esélytelenek nyugalma mellett a pokoli hangulatta is meg kellett küzdeniük, írja a FEOL. Az önkormányzat megkezdte a következő tanévre szóló iskola kezdési támogatási kérelmek fogadását. A támogatásra a jogosult dunaújvárosi általános és középiskolás diákok pályázhatnak. A kérelmeket október végig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal szociális osztályán. A vonatkozó önkormányzati rendelet alapján iskola kezdési támogatásra az a gyermek jogosult, akinek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 256.500 forintot, és nappali rendszerű oktatásban tanul. A támogatás az általános iskola 1-8 év folyamán, valamint a középfokú iskola vagy szakképzőintézmény 9-12. Év folyamán tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok számára igényelhető. Részletek a dunaújváros.hu oldalon. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon, jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő, északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. Szeles napra készülhetünk, az északnyugati szelet sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Július 8-a van szerda, és a legjobb zenék mellett ebben az órában Shania Twainről lesz szó, akiről egy életrajzi film készül. Jönnek a részletek, és természetesen ébredünk olyan előadókkal, mint például a D-Light, a Groovies in Your Heart-ot hozzák majd, a kezdés pedig Avril Lavigne.
0: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The funk soul.

Best FM a legjobb zenék. Életrajzi film készül a country zene egyik legnagyobb ikonjáról, Shania Twain életéről és pályafutásáról. Shania Twain a bejelentést egy szív emojival nyugtázta a közösségi oldalán. A készülő mozi részleteit egyelőre homály fedi, azonban az biztos, hogy az énekesnő nem pihen a közeljövőben, hiszen a country királynője a következő hetekben több alkalommal is különleges vendége lesz Harry Styles koncertsorozatának, és emellett egy stúdióalbumon is dolgozik. Joggal merül fel bennem a kérdés, hogy kiről tudna elképzelni életrajzi filmet. A telefon és Viber számunk 0-20-55-55-155, én akár a következő előadóról is. Sean Paul érkezik, és a Vivi Burninnel folytatjuk most az ébredés és a napindítás.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Honey Beats és a Pánik. Most egy rövid szünet következik, aztán természetesen folytatom az időutazást a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Itt lesz például velem a Kid Rock, az All Summer Long-gal, na meg Tégdet és Lulu közöse, a Relight My Fire-rel jövök rögtön a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos gomoly felhős időre számíthatunk, záporok helyenként még előfordulhatnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csütörtökig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az elfelvételi rendszerében. Az oktatási hivatal

0: Az szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Hollósi Simon festményeiből nyílik kiállítás a Máramaros-szigeti Magyar Napokon. A román-ukrán határ mentén fekvő kisvárosban a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 festménye lesz látható. Emellett Kádár Géza egy restaurált alkotását is megcsodálhatja a közönség. Okos padrendszert, valamint ahhoz kapcsolódó roller és biciklitárolót adtak át Miskolc egyik forgalmas közlekedési csomópontjában, a Miskolc-Tapolcai Elágazás nevű buszmegállóban. A területen a helyi és a regionális buszjáratok mellett az autósok, a gyalogosok, a rolleresek és a kerékpárosok forgalma is jelentős. A fejlesztés célja a közlekedők kényelem érzetének növelése. A rendszer lehetőséget biztosít telefonok, de akár laptopok töltésére is. A digitális kijelzőkön pedig bármilyen tartalom megjeleníthető. Az okospadot egy hangrendszerrel is felszerelték, így zenét is lehet azon hallgatni. Emellett a termék kismértékben még a levegőt is tisztítja. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció Magyarországon, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A vezetékes gáz ára 7,5%-kal csökkent, míg az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a már most záruló 2025-2026-os tanévre sem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Létrejött a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll, akik közül 2 civil szakértőt az ellenzéki pártok delegálhatnak.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Állatbarát iskola, Lórántfi, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Harmadik alkalommal is elnyerte az Állatbarát középiskola címet a Dunaújvárosi SC Lórántfi Zsuzsanna Technikum és Kollégium. Az intézmény a közösségi oldalán számolt be az elismerésről, kiemelve, hogy az iskola életében kiemelt szerepet kap az állatok szeretete, a felelős állattartás, a nevelés és az empátia fejlesztése. Az iskola hangsúlyozta, hogy az elismerés nem csupán egy oklevél, hanem annak megerősítése, hogy továbbra is fontosnak tartják a felelős állattartás népszerűsítését, a gondoskodásra és az együttérzésre nevelést. Vasárnap délután a Duna-Baracsi szakaszára vonultak a helyi önkéntes tűzoltók a dunaújvárosi hivatásosokkal közösen. Itt egy holttestet találtak a vízben. Mint a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság a FEOL portállal írásban közölte, korábban július 3-án reggel 5 órakor érkezett a bejelentés a rendőrségre, miszerint a Dunaújvárosban a Martinovics utcában egy férfi holttestét találták. A haláleset ügyében közigazgatási hatósági eljárás indult a dunaújvárosi rendőrkapitányságon. Történelmi mérkőzést rendeztek Székesfehérváron. A Met Arénában először lépett pályára a magyar férfi kosárlabda válogatott világbajnoki selejtező mérkőzésen, ahol a belga nemzeti együttest 85-70-re verte az első csoportkör záró találkozóján. Az Albafehérvárból ott volt Pongó Marcell és Meleg Gergő. A magyar férfi kosárlabda válogatott mérkőzésére teljesen megtelt a csarnok, és mivel az ellenfél nemzeti együttese már biztosan nem juthatott tovább a kvartettből, így a belgáknak az esélytelenek nyugalma mellett a pokoli hangulata is meg kellett küzdeniük, írja a FEOL. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást. Mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján, 7 település 10 strandján. A program működéséhez innen Fejér vármegyéből is bárki hozzájárulhat. A 1359-es adományvonal hívásával, az adományszó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő, északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. Szeles napra készülhetünk, az északnyugati szelet sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Kid Rock felvétele, az All Summer Long. Szép reggelt kívánok mindenkinek, és hát nálunk most az All Summer Longban nem a rock zene, hanem inkább a focitarról, ugyanis zajlik a VB Amerikába. A mai napon egyébként szünet van, így a sportrovatban nem fociról lesz szó, hanem egy focival kapcsolatos statisztikáról, de ez még annak is érdekes lesz, aki nem szereti a focit. Egy kicsit poénra vette a FIFA is, ezért mi is annak fogjuk venni, és azt hagyd mondjam el, hogy július 8-a van szerda, a névnaposok az Elákok, a születésnaposok között pedig Robbie Keane-t köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. 230 évvel ezelőtt ezen a napon állították ki az első amerikai útlevelet egyébként. Nekünk meg egy útlevelünk van arra, hogy szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem hamarosan majd a Planet Funk, a Chase the Sun-nal, na meg most Fragma, ez a Tokaz Miracle itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig ellátogatunk a VB-re, de nem a futballról lesz szó, mert a mai napon egyébként szünet van, nincs egy darab meccse, hanem egy nagyon érdekes statisztikáról, a FIFA poénra vette, úgyhogy mi is poénra fogjuk venni, de nem rántom le a leplet, annak is fog tetszeni, aki nem szereti a focit, vicces lesz. A legjobb zenékkel pedig természetesen készülök a következő órába is, az ébredés és a napindítás mellé, például a Mester 3-as dala, az biztos, hogy szólni fog, hogy kikről van szó, Timbalandről, Justin Timberlake-ről és Nelly Furtado-ról. A Give It To Me-val érkeznek majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
4: 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
2: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Állatbarát iskola, Lóránfi, köszöntöm Önöket, Szél Móli vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Harmadik alkalommal is elnyerte az Állatbarát középiskola címet a Dunaújvárosi SC Lóránfi Zsuzsanna Technikum és Kollégium. Az intézmény a közösségi oldalán számolt be az elismerésről, kiemelve, hogy az iskola életében kiemelt szerepet kap az állatok szeretete, a felelős állattartás, a nevelés és az empátia fejlesztése. Az iskola hangsúlyozta, hogy az elismerés nem csupán egy oklevél, hanem annak megerősítése, hogy továbbra is fontosnak tartják a felelős állattartás népszerűsítését, a gondoskodásra és az együttérzésre nevelést. Az önkormányzat megkezdte a következő tanévre szóló iskola kezdési támogatási kérelmek fogadását. A támogatásra a jogosult dunaújvárosi általános és középiskolás diákok pályázhatnak. A kérelmeket október végéig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal szociális osztályán. A vonatkozó önkormányzati rendelet alapján iskolakezdési támogatásra az a gyermek jogosult, akinek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 256.500 forintot, és nappali rendszerű oktatásban tanul. A támogatás az általános iskola 1-8 év folyamán, valamint a középfokú iskola vagy szakképző intézmény 9-12. Év folyamán tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok számára igényelhető. Részletek a dunaújváros.hu oldalon. Vasárnap délután a Duna-Baracsi szakaszára vonultak a helyi önkéntes tűzoltók a dunaújvárosi hivatásosokkal közösen. Itt egy holtestet találtak a vízben. Mint a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság a FEOL portállal írásban közölte, korábban július 3-án reggel 5 órakor érkezett a bejelentés a rendőrségre, miszerint a Dunaújvárosban a Martinovics utcában egy férfi holtestét találták. A haláleset ügyében közigazgatási hatósági eljárás indult a dunaújvárosi rendőrkapitányságon. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búza szemprogram itt Fejérvár megyében is. A szervezők augusztus 20-áig várják a búza adományokat, amit ősszel liszt formájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Akik nem termelők vagy logisztikailag egyszerűbb módon szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez, közvetlen banki átutalással is segíthetik a rászorulókat. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb esőzáporok helyenként fordulhatnak elő, északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. Szeles napra készülhetünk, az északnyugati szelet sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: VB szünet van, úgyhogy a sportrovatban egy érdekesség érkezik a foci VB-ről. Egyébként a FIFA egy nagyon érdekes statisztikát hozott el, ami vicces, annak is fog tetszeni, aki nem szereti a focit. Így július 8-án szerdán elmúlt 9 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és együtt rádiózunk a legjobb zenékkel. Kezdünk Lenny Kravitzzel!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A mai napon szünet van a foci világbajnokságon, így a sportrovatban egy kicsi érdekességet szerettem volna keresni erről a világeseményről, és hát bele is futottam egybe. Megszokhattuk, hogy a FIFA mindig gólrekordokról, nézettségi adatokról, jegyeladásokról számol be, hogyha tölteni akarja az időt, meg a híreket ilyen töltelék dolgokkal, de most egy nagyon érdekes és szórakoztató gasztronómiával kapcsolatos dolgot, statisztikát közöltek, méghozzá azt, hogy a mérkőzésen eddig mintegy 300 ezer hotdog fogyott el. A FIFA számításai szerint, ha ezeket egymás mellé pakoljuk, akkor 45 kilométer hosszú láncot alkotnak. Ez a távolság éppen megegyezik a New Jersey stadion és a New Yorki nemzetközi repülőtér közötti útszakasszal. Bár a hotdogok mennyisége is tekintélyes, az italok fogyasztása messze túlszárnyalja az ételeket. A stadionok büféiben a szurkolók eddig elképesztő mennyiségű 2,8 millió pohár sört vásároltak, és további 1 millió palackozott vizet. Ez nem kis mennyiség, úgyhogy egy kicsit ezzel próbáltam színessé tenni a sportrovatot a mai napon, és a legjobb zenékkel pedig folytatom. Itt lesz velem az E17 és az It's Alright, de a folytatás Maxi Priesté és ez a Close.

Best FM a legjobb zenék. A 90-es években repültünk vissza az E17-nek köszönhetően, ez volt az It's Alright. Szép napot kívánok mindenkinek. Júli 8-a van szerda, a névnaposok az Elákok, a születésnaposok között pedig Robiként köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. 230 éve ezen a napon állították ki az első amerikai útlevelet, és ebből az órából van még bőven hátra, úgyhogy bőven nosztalgiázhatunk a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Itt lesz velem például Britney Spears a Strongerrel, a folytatás pedig Sealy. Ez az Amazing most itt a Besten. Everyone.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, 10 óra után pedig átlépünk a délelőttbe, de én is a legjobb zenék maradunk, és kísérünk mindenkit a munkahelyén, az úton, minél gyorsabban eljöjjön az az idő, amikor letehetjük a munkát. A hangulat felelősök között a következő órában ott van a Texas és az I Don't Want a Lover.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Napos gomoly felhős időre számíthatunk, záporok helyenként még előfordulhatnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Mostantól bővített formában érhetőek el a MÁV csoport havi késési statisztikái, jelentette be a közlekedési miniszter, aki hangsúlyozta, ettől még nem fognak pontosabban járni a vonatok, de a kormányzat nem eltitkolni, hanem megoldani szeretné a hazai közösségi közlekedés problémáit, ehhez pedig elsőként szembe kell nézni a valós helyzettel. Megújul a Pentelei főtér Dunaújvárosban. A város az infrastruktúrális fejlesztésre 400 millió forint Európai Uniós támogatást nyert el. A zöld infrastruktúra kiépítését és közösségi térszervezést is tartalmazó projekt a tervek szerint 2027 végére készül el. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezését jelzik. A magas hőmérséklet és a tartós szárazság miatt a szakemberek nagyon veszélyes időszakra figyelmeztetnek. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció Magyarországon, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A vezetékes gáz ára 7,5%-kal csökkent, míg az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a már most záruló 2025-2026-os tanévre sem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Újabb 5000 felhasználó próbálhatja ki a MOL Bubi új generációját. A BKK a tesztelésre azokat várja, akik érvényes Budapest Go bérlettel rendelkeznek, vagy az elmúlt két évben éves vagy féléves MOL Bubi bérletet vásároltak. Júniusban 156 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény azt írta, júniusban 33 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, hogy lakossági észlelésekkel járó földrengés nem volt a hónapban.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Állatbarát iskola, Lóránfi, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Harmadik alkalommal is elnyerte az Állatbarát középiskola címet a Dunaújvárosi SC Lóránfi Zsuzsanna Technikum és Kollégium. Az intézmény a közösségi oldalán számolt be az elismerésről, kiemelve, hogy az iskola életében kiemelt szerepet kap az állatok szeretete, a felelős állattartás, a nevelés és az empátia fejlesztése. Az iskola hangsúlyozta, hogy az elismerés nem csupán egy oklevél, hanem annak megerősítése, hogy továbbra is fontosnak tartják a felelős állattartás népszerűsítését, a gondoskodásra és az együttérzésre nevelést. Az önkormányzat megkezdte a következő tanévre szóló iskola kezdési támogatási kérelmek fogadását. A támogatásra a jogosult dunaújvárosi általános és középiskolás diákok pályázhatnak. A kérelmeket október végéig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal szociális osztályán. A vonatkozó önkormányzati rendelet alapján iskolakezdési támogatásra az a gyermek jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 256.500 forintot, és nappali rendszerű oktatásban tanul. A támogatás az általános iskola 1-8 év folyamán, valamint a középfokú iskola vagy szakképzőintézmény 9-12. Év folyamán tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok számára igényelhető. Részletek a dunaujváros.hu oldalon. Vasárnap délután a Duna-Baracsi szakaszára vonultak a helyi önkéntes tűzoltók a dunaujvárosi hivatásosokkal közösen. Itt egy holtestet találtak a vízben. Mint a Fejérvár megyei rendőr főkapitányság a FEOL portállal írásban közölte, korábban július 3-án reggel 5 órakor érkezett a bejelentés a rendőrségre, miszerint a Dunaujvárosban a Martinovics utcában egy férfi holtestét találták. A haláleset ügyében közigazgatási hatósági eljárás indult a dunaujvárosi rendőrkapitányságon. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program itt Fejérvár megyében is. A szervezők augusztus 20-áig várják a búza adományokat, amit ősszel liszt formájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Akik nem termelők vagy logisztikailag egyszerűbb módon szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez, közvetlen banki átutalással is segíthetik a rászorulókat. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő. Északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. Szeles napra készülhetünk. Az északnyugati szelet sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 8-a van, szerda, a hét közepén vagyunk, és lassan a nap közepén is már csak 2 órát kell várni, és itt lesz majd az ebédszünet. A legjobb zenékkel pedig természetesen bekészültem ebbe az órába. Itt lesz velem Brian Adams és a Clue No. 9, a kezdés pedig Christina Aguilera-jé. Ez a Dirty
2: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenik, ez volt Lily Ellen felvétele, a Smile. Szép napot kívánok mindenkinek. Júli 8, szerda, a névnaposok az Elákok, a születésnaposok között pedig Robi Kint köszönhetem. 230 éve ezen a napon állították ki az első amerikai útlevelet. A legjobb zenékkel pedig természetesen készültem, jön még ebbe az órába, csak egy rövid szünet, aztán itt lesz velem Madonna, és szól majd a music.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Most FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók következnek, utána pedig a mai utazásunk utolsó közös óráját kezdjük meg. A legjobb zenékkel természetesen bekészültem, és a jó hangulatról gondoskodik majd például Sheryl Crow. Az All I Wanna Do-val érkezik majd a Choice-i.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Különleges irodalmi és zenei élmény a Pápozdi Katonai Emlékparkban. Köszöntöm Önöket! Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Az Örkény Est különleges irodalmi és zenei élményt kínált a Pápozdi Katonai Emlékparkban. Az ÖKK tájékoztatása szerint Mácsai Pál és Lukács Miklós közös előadása folytatta az emlékparki nyári programsorozatot, amely ezúttal is sok érdeklődőt vonzott. Az Élet értelme egy percesek 100 percben című, mintegy másfél órás irodalmi zenés esten Mácsai Pál színművész Örkény István halhatatlan egyperceseiből olvasott fel, míg Lukács Miklós cimbalomművész improvizációval teremtett különleges hangulatot. A történetek köré a cimbalom nem csupán zenei aláfestésként szolgált, hanem önálló, dramaturgiai szerepet is kapott. A hangszerjátéka a kimondott szavak folytatásává vált, sajátos atmoszférát teremtő az előadás során, írja Feol. Harmadik alkalommal is elnyerte az Állatbarát Középiskola címet a Dunaújvárosi SC Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium. Az intézmény a közösségi oldalán számolt be az elismerésről, kiemelve, hogy az iskola életében kiemelt szerepet kap az állatok szeretete, a felelős állattartása nevelés és az empátia fejlesztése. Az iskola hangsúlyozta, hogy az elismerés nem csupán egy oklevél, hanem annak megerősítése, hogy továbbra is fontosnak tartják a felelős állattartás népszerűsítését, a gondoskodásra és az együttérzésre nevelést. Vasárnap délután a Duna-Baracsi szakaszára vonultak a helyi önkéntes tűzoltók a dunaújvárosi hivatásosokkal közösen. Itt egy holtestet találtak a vízben. Mint a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság a Feol portállal írásban közölte, korábban július 3-án reggel 5 órakor érkezett a bejelentés a rendőrségre, miszerint Dunaújvárosban a Martinovics utcában egy férfi holtestét találták. A haláleset ügyében közigazgatási hatósági eljárás indult a dunaújvárosi rendőrkapitányságon. Elkezdődött az idei Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program itt Fejérvár megyében is. A szervezők augusztus 20-áig várják a búza adományokat, amit ősszel liszt formájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Akik nem termelők vagy logisztikailag egyszerűbb módon szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez, közvetlen banki átutalással is segíthetik a rászorulókat. Holnap sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Zápor vagy elvétve zivatar előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, hajnalban 10-18, napközben 24-30 fokot mutathat a hőmérő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Újra hőkupola alakulhat ki Európa fölött. Drogdílert kaptak el a fővárosban, 8 napjaig egy hulladéklerakó Indonéziában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ismét visszatérhet a rendkívüli hőség. Európa fölött újra hőkupola alakulhat ki, amely nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy ismét 40 fok közelébe emelkedhet-e a hőmérséklet, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
4: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európa fogja érinteni a következő 7-10 napban.
3: Partnerséget kérnek a hazai dinnyetermelők. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete azt szeretné, ha az áruházláncok nem indítanának dömpingáros akciókat, és az import helyett a magyar dinnyét részesítenék előnyben. A termelők szerint a túl alacsony árak veszélyeztetik a hazai dinnyetermesztés jövőjét. Hozzátették, hogy júliustól a magyar termés teljes egészében képes ellátni a belföldi piacot. Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel. Több mint 5 kg kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti férfi lakásában. A Nemzeti Nyomozóiroda szerint a lefoglalt drog fekete piaci értéke csaknem 30 millió forint. A nyomozók több mint 5 kg amfetamint, csaknem fél kilogram kokaint és kisebb mennyiségű extazit találtak, emellett készpénzt és autót is lefoglaltak. A férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják és kérték letartóztatását. Már 8. napja ég egy hatalmas hulladéklerakó Indonéziában, Jakarta közelében. A tűz már több mint 15 hektáros területet érint, a sűrű füst pedig a környező lakóövezeteket is beborította. Az oltásban helikopterek, vízszállító járművek, buldózerek és drónok is részt vesznek, de a lángokat nehéz megfékezni, mert a felhalmozott hulladék belseje is izzik. A hatóságok szerint a levegő minősége veszélyes szintre romlott, a tűz okát az oltás után vizsgálják ki. Ma sok helyen naposra fordul az idő, a Dunántúlon, a déli határvidéken és északkeleten viszont jobban megnőhetnek a gomoly felhők, ezekből záporok, zivatarok is kipattalhatnak. A szél sok felé erős lesz, néhol viharossá is válhat. Délután 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap marad a napos gomoly felhős idő, csak kevés helyen lehet zápor. Pénteken és szombaton is hasonló időre készülhetünk, egy-egy futózáporral. Vasárnap már szárazabb, naposabb idő ígérkezik, 27-32 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Remélem mindenkinek jól telik a munkaidő, hogyha nem, akkor én gondoskodok a jó hangulatról, a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a Spice Girls csapata ebben az órában, a Viva Foreverrel, a kezdés pedig Eminem és Didó közöse, a Stennel indulunk, rádiózzunk együtt egészen délig a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, aki az utakat rója, az pedig csak óvatosan tegye.
0: Best FM!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Nagy Bogi és Dash közös slágere, a Jó leszek újra. Most visszatérünk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereihez, és a folytatásban egy olyan csapat jön, akinek megköszönhettük a szabadságérzetet a 2000-es évek elején ezzel a dalral. Nem másról van szó, mint a New Radicalsről, és szól a You Get You What You Give. Itt a Best FM. Rádiózzunk együtt egészen déli.

0: Best FM a legjobb zenék, a Viva Forever szólt a Spice Girls csapatától. Szép napot kívánok mindenkinek, júli 8-a van, szerda, a névnaposok az Elákok, a születésnaposok között pedig Robiként köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon 230 éve állították ki az első amerikai útlevelet. A legjobb zenékből pedig még belefér bőven ebben az órába. Folytatom hamarosan Árással és a Boroboróval.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Blast FM a legjobb zenék árás boroborója után annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Majoros Rita már megérkezett ide a stúdióba, és ő hozza a legjobb zenéket egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen ma is lesz Night Shift, és White Boynak köszönhetően megtanultam azt, hogy a mai napon popszerda van, egy mondókát tanítatott meg velem, méghozzá azt, hogy szita-szita péntek, szerelem csütörtök, és a dobszerda helyett popszerdát kell mondani. Na minden esetre én ezzel kicsekkolok, jön a Well Hello és a késő már Horváth Zoltán Hori elköszön, viszont!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Állatbarát iskola, Lóránfi, köszöntöm Önöket, Szél Móli vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az Örkény Est különleges irodalmi zenei élményt kínált a Pákozdi Katonai Emlékparkban. Az ÖKK tájékoztatása szerint Mácsai Pál és Lukács Miklós közös előadása folytatta az emlékparki nyári programsorozatot, amely ezúttal is sok érdeklődőt vonzott. Az Élet értelme egy percesek 100 percben című, mint egy másfél órás irodalmi zenés esten Mácsai Pál színművész Örkény István halhatatlan egyperceseiből olvasott fel, míg Lukács Miklós cimbalomművész improvizációval teremtett különleges hangulatot. A történetek köré a cimbalom nem csupán zenei aláfestésként szolgált, hanem önálló, dramaturgiai szerepet is kapott. A hangszerjátéka a kimondott szavak folytatásává vált, sajátos atmoszférát teremtve az előadás során, írja Feol. Az önkormányzat megkezdte a következő tanévre szóló iskola kezdési támogatási kérelmek fogadását. A támogatásra a jogosult dunaújvárosi általános és középiskolás diákok pályázhatnak. A kérelmeket október végéig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal szociális osztályán. A vonatkozó önkormányzati rendelet alapján iskolakezdési támogatásra az a gyermek jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 256.500 forintot, és nappali rendszerű oktatásban tanul. A támogatás az általános iskola 1-8 év folyamán, valamint a középfokú iskola vagy szakképzőintézmény 9-12. Év folyamán tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok számára igényelhető. Részletek a dunaujváros.hu oldalon. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást. Mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Árat emel a Magyar Telekom és a Jettel. A két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havi díjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg a Fejérvár megyei előfizetők is. A harmadik nagy telefontársaság a Ván szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő. Északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. Szeles napra készülhetünk. Az északnyugati szelet sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Kissé változékony nyári időnk lehet, szemléletváltás kell a szúnyogok ellen, vádemelés, befutcsolt az e-cigi biznisz. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem a permetezés jelenti a tartós megoldást a szúnyogok ellen. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint szemléletváltásra van szükség. A védekezés alapja a tenyészőhelyek felkutatása és megszüntetése. Hozzátette, a védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek felszámolásával kell kezdeni.
5: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
4: Két oldalú találkozóról állapodott meg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve elmondta, hogy rövid megbeszélést folytattak, és a közeljövőben részletes egyeztetést tartanak. Magyar Péter megerősítette, a magyar kormány továbbra is Ukrajnát tekinti a háború áldozatának. Hozzátette, Magyarország továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, fegyvereket azonban nem szállít és katonákat sem küld. Mintegy 3 milliárd forintos költségvetési csalás miatt emeltek vádat 4 férfi ellen. A Baranya vármegyei főügyészség szerint a vádlottak egy elektromos cigarettákhoz használható töltőfolyadékokat értékesítő bűnszervezetet működtettek. A gyanú szerint a termékeket egy horvátországi cég közbeiktatásával forgalmazták, hogy elkerüljék a jövedéki adó megfizetését. 5 év alatt több mint 10 millió millilitert adtak el. Az ügyben ingatlanokat és nagyértékű autókat is lefoglaltak a hatóságok. Repülés közben kiesett egy oktató egy kis repülőből Argentínában. A 42 éves férfi egy gyakorló repülésen azt mondta a 22 éves pilóta növendéknek, hogy folytassa a repülést, majd kinyitotta a gép ajtaját és kizuhant. A fiatal nő a sok ellenére megőrizte a lélek jelenlétét, és biztonságosan leszállt a közeli repülőtéren. Az oktató életét már nem lehetett megmenteni. A tragédia körülményeit vizsgálják. Ma egyre több felé kisüt a nap, teljesen nyugodt időnk azért nem lesz, mert a Dunántúlon délen és északkeleten magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A következő napokban marad velünk a nyári napos gomoly felhős idő. Az előrejelzések szerint holnap pénteken és szombaton főként északkeleten fordulhat elő néha a zápor. Vasárnap már inkább a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nélkül több felé 30 fok körüli csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép szerdát, vidám délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Na, mai délutánon is jöjjenek velem, mert hogy Cushion Catch, csak ennyit mondok, vagy éppen Red Hot Chili Peppers Under the Bridge, szóval megtöltjük a mai délutánt is isteni zenékkel, felejthetetlen slágerekkel, úgyhogy indítok is a Black Eyed Peas-szel, érkezik a Hey Mama. Csodás napot mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Igazán szép délutánt kívánok mindenkinek, kellemes hét közepét, így munkahét közepét. Nagyon remélem, hogy kitart még a lelkesedésük, mert hogy messze még a hétvége sajnos. Na, ezzel senkit nem akarok lelombozni, inkább hozom a nagy lendületet a mai délutánban. Jó étvágyat kívánok az ebédelőknek, tudják, a desszertet soha ne hagyják ki. Nem tudhatják, mi vár még önökre ma délután. Remélem, hogy csupa jó dolog. Ha itt maradnak ezen a frekvencián, biztos, hogy így lesz. A Red Hot Chili Peppers Under the Bridge dalát hozom hamarosan. Akár mondjuk desszert mellé, vagy valakinek desszert helyett, hogyha olyan merész, hogy ma nem desszertezik. A Kosin is jön, és a Catch, most pedig a Robin Raz viszi tovább a napot, hozom hamarosan a napkérdését is, közlekedési információkat, úgyhogy töltsük együtt a délután. Get to get, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is mindenfelé kísérem önöket, akár autóban ülve, akár éppen mondjuk valahova utaznak nyaralni. Remélem, hogy sokan így vannak. Ha mondjuk ott vannak a buszon, vagy éppen kamionban ülnek, én ott vagyok, és a közlekedési információkat is hozom. Például az M1-esről Budapest felé Tatabánya és az M0-es autócsomópontja között kialakított terelésben folyamatosan lassulás, torlódás, nagy részt a külső sávban. Lassan már azt tudom mondani, hogy a szokásos módon annak, aki autóval van és Budapestre célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. A terelésbe történő belépés előtt egyébként szintén legalább 4-5 kilométeres az araszolás, erre kell készülni. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ma is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán pedig zenélünk tovább, és jön a második óra. A DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince dalával itt lesz a Boom Shake the Room. És itt lesz Azaria is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Különleges irodalmi és zenei élmény a Pákozdi Katonai Emlékparkban. Köszöntöm Önöket! Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Az Örkény Est különleges irodalmi és zenei élményt kínált a Pákozdi Katonai Emlékparkban. Az ÖKK tájékoztatása szerint Mácsai Pál és Lukács Miklós közös előadása folytatta az emlékparki nyári programsorozatot, amely ezúttal is sok érdeklődőt vonzott. Az Élet értelme egy percesek 100 percben című, mintegy másfél órás irodalmi zenés esten Mácsai Pál színművész Örkény István halhatatlan egy perceseiből olvasott fel, míg Lukács Miklós cimbalomművész improvizációval teremtett különleges hangulatot. A történetek köré a cimbalom nem csupán zenei aláfestésként szolgált, hanem önálló, dramaturgiai szerepet is kapott. A hangszerjátéka a kimondott szavak folytatásává vált, sajátos atmoszférát teremtve az előadás során, írja Feol. Harmadik alkalommal is elnyerte az Állatbarát Középiskola címet a Dunaújvárosi SC Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium. Az intézmény a közösségi oldalán számolt be az elismerésről, kiemelve, hogy az iskola életében kiemelt szerepet kap az állatok szeretete, a felelős állattartása nevelés és az empátia fejlesztése. Az iskola hangsúlyozta, hogy az elismerés nem csupán egy oklevél, hanem annak megerősítése, hogy továbbra is fontosnak tartják a felelős állattartás népszerűsítését, a gondoskodásra és az együttérzésre nevelést. Vasárnap délután a Duna-Baracsi szakaszára vonultak a helyi önkéntes tűzoltók a dunaújvárosi hivatásosokkal közösen. Itt egy holttestet találtak a vízben. Mint a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság a Feol portállal írásban közölte, korábban július 3-án reggel 5 órakor érkezett a bejelentés a rendőrségre, miszerint a Dunaújvárosban a Martinovics utcában egy férfi holttestét találták. A haláleset ügyében közigazgatási hatósági eljárás indult a Dunaújvárosi rendőrkapitányságon. Árat emel a Magyar Telekom és a Jettel. A két telefon szolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havi díjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg a Fejérvár megyei előfizetők is. A harmadik nagy telefontársaság a Ván szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő. Északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. Szeles napra készülhetünk. Az északnyugati szelet sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Jövő héten is ülésezik az országgyűlés, véradásra hív a vérellátó szolgálat, Olaszországot elérte egy újabb hőhullám. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés, hétfőn és kedden ülhetnek össze a képviselők. Hét előterjesztésről tárgyalhatnak, köztük az alaptörvény 17. módosításáról, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet. Napirendre kerülhet a pedagógusok sztrájk jogának helyreállítása, és arról is vitázhatnak, hogy a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség a rendőrséghez kerüljön. Emellett több egészségügyi és adózási törvény módosításáról is tárgyalhatnak a honatyák. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet szerint az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben nyújtották a karjukat, ezért a következő napokban minden önkéntes segítségre szükség van. Naponta csaknem 1800 véradó kellene ahhoz, hogy a kórházakban minden műtéthez és életmentő beavatkozáshoz elegendő vérkészítmény álljon rendelkezésre. Vért 18 és 65 év közötti egészséges felnőttek adhatnak. Strandröplabda költözik a fővárosba, jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A négy napos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, mondta a rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
3: Ez az Európa-bajnokság utáni második legnagyobb strandrapada eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt, ilyen volumenű strandrapada eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen fölállítunk szabadtéri röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz, tekból asztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
2: Újabb hőhullám érte el Olaszországot, az olasz egészségügyi minisztérium szerint ez már az idei harmadik hőségriadó. Az ország több részén ismét 40 fok körüli csúcshőmérsékletre készülnek, Firenzében pedig csütörtöktől a legmagasabb vörös hőségriasztás lép életbe. Az előrejelzések szerint a forróság vasárnap tetőzik, de akár július 22-ig is kitarthat Olaszországban. Ma sok helyen naposra fordul az idő, a Dunántúlon, a déli határvidéken és északkeleten viszont jobban megnőhetnek a gomoly felhők, ezekből záporok, zivatarok is kipattanhatnak. A szél sok felé erős lesz, néhol viharossá is válhat. Délután 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap marad a napos gomoly felhős idő, csak kevés helyen lehet zápor. Pénteken és szombaton is hasonló időre készülhetünk, egy-egy futózáporral. Vasárnap már szárazabb, naposabb idő ígérkezik, 27-32 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Egy óra is elmúlt, most már lassan 5 perccel megy tovább a délután a jó hangulat, és kint pedig a jó idő, úgyhogy hozom mellé a legjobb zenéket. Én Majoros Rita vagyok, Azaria érkezik hamarosan is az introvertáldal. Ilyen Paul Johnson, itt lesz Danny Minogue és Joe Baccio is a Funky Groove-val. Florida pedig Kesha-ban indít, itt a Right Round.
0: Best FM.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

Best FM a legjobb zenék, már meg is jöttem a nap kérdésével. Melyik volt az az internetes őrület, amiből mi sem maradhattunk ki? Ma ezt a kérdést teszem fel, és melyik volt esetleg az, amit a legkevésbé értettünk? Ez lehet régebbi, ez lehet újabb, mondjuk ez az Ice Bucket Challenge, amikor ugye ilyen jeges vizet öntöttek magukra az emberek, stb. Stb. Szóval mi volt az az internetes őrület, amiből nem maradtunk ki, és mi volt az, amit egyébként kihagytunk volna, vagy ki is hagytunk? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. Cserébe Danny Minoggal megy tovább a délután. I Begin to Wonder, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Többen is írták a hallgatóink közül, hogy Budapest egészen jól járható, viszont egy balesetről is kaptam infót, hogy baleset történt a Terész körúton, a nyugati pályaudvarnál, úgyhogy ott kell egy kicsit jobban figyelni. Ami pedig az autópályákat illeti, az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-ás autó csomópontja között kialakított terelésben folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás, ugye nagyrészt a külső sávban, szóval érdemes autóval a belsőt választani. A terelésbe történő belépés előtt szintén, hát most már legalább 8 kilométeres a torlódás, úgyhogy erre kell felkészülni. A 67-es főúton Kaposvár átkelési szakaszán egy autó és egy busz ütközött. A 40-es kilométernél a Zselic-Szentpál felé vezető oldalon egy sávot le is zártak. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Follow the Flow-val énekelhettük, hogy anyám mondta, de aztán a következő órában is énekelhetünk, mert hogy pár perc jönnek a legfrissebb hírek kettőkor, utána érkezik majd Press Michelle és Maya és a Ghetto Superstar. És jön a Kelemen kabátban dala is a Végtelen.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Különleges irodalmi és zenei élmény a Pápozdi Katonai Emlékparkban. Köszöntöm Önöket! Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Az Örkényest különleges irodalmi és zenei élményt kínált a Pápozdi Katonai Emlékparkban. Az ÖKK tájékoztatása szerint Mácsai Pál és Lukács Miklós közös előadása folytatta az emlékparki nyári programsorozatot, amely ezúttal is sok érdeklődőt vonzott. Az Élet értelme egy percesek 100 percben című, mintegy másfél órás irodalmi zenés esten Mácsai Pál színművész Örkény István halhatatlan egyperceseiből olvasott fel, míg Lukács Miklós cimbalomművész improvizációval teremtett különleges hangulatot. A történetek köré a cimbalom nem csupán zenei aláfestésként szolgált, hanem önálló, dramaturgiai szerepet is kapott. A hangszerjátéka a kimondott szavak folytatásává vált, sajátos atmoszférát teremtve az előadás során, írja Feol. Vasárnap délután a Duna-Baracsi szakaszára vonultak a helyi önkéntes tűzoltók a dunaújvárosi hivatásosokkal közösen. Itt egy holtestet találtak a vízben. Mint a Fejérvár megyei rendőr főkapitányság a Feol portállal írásban közölte, korábban július 3-án reggel 5 órakor érkezett a bejelentés a rendőrségre, miszerint a Dunaújvárosban a Martinovics utcában egy férfi holtestét találták. A haláleset ügyében közigazgatási hatósági eljárás indult a dunaújvárosi rendőrkapitányságon. Történelmi mérkőzést rendeztek Székesfehérváron. A Met Arénában először lépett pályára a magyar férfi kosárlabda válogatott világbajnoki selejtező mérkőzésen, ahol a belga nemzeti együttest 85-70-re verte az első csoportkör záró találkozóján. Az Albafehérvárból ott volt Pongó Marcell és Meleg Gergő. A magyar férfi kosárlabda válogatott mérkőzésére teljesen megtelt a csarnok, és mivel az ellenfél nemzeti együttese már biztosan nem juthatott tovább a kvartettből, így a belgáknak az esélytelenek nyugalma mellett a pokoli hangulattal is meg kellett küzdeniük, írja a Feol. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők itt Fejérvár megyében is. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős termés kieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a szakemberek szerint új talajművelősi technológiákra és új növények meghonosítására van szükség. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő. Északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. Szeles napra készülhetünk. Az északnyugati szelet sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Kevesebb búza teremhet idén, nálunk most nem várható nagy hőség, illegális kerékpárokra csaptak le Angliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az átlagosnál gyengébb termésre számítanak az idei aratásban. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerint a tavaszi fagy és a csapadék hiány jelentősen visszavetette a termést, ugyanakkor a száraz időnek köszönhetően az aratás fennakadások nélkül halad, és akár már jövő héten befejeződhet. A Gabonatermesztők Országos Szövetsége szerint búzából mintegy 1 millió tonnával kevesebb teremhet a tavainál, a belföldi ellátás azonban így is biztosított. Ismét visszatérhet a rendkívüli hőség, Európa fölött újra hőkupola alakulhat ki, amely nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy ismét 40 fok közelébe emelkedhet-e a hőmérséklet, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
4: a Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európát fogja érinteni a következő 7-10 napban.
3: Két feltételezett orosz ügynököt vettek őrizetbe a szerb-magyar határon. Német lapértesülések szerint a két férfi Németországban készülhetett szabotás akcióra egy Ukrajna támogatásában résztvevő védelmi ipari létesítmény ellen. A szerb rendőrök a német hírszerzés jelzése alapján fogták el őket, csomagjaikban pedig robbanó eszközt is találtak. A német hatóságok hivatalosan egyelőre nem erősítették meg az értesüléseket. Lecsaptak az illegális elektromos kerékpárokra Angliában. A Nottinghami rendőrség összesen 60 e-kerékpárt és a rollert vont ki a forgalomból, miután egyre több panasz érkezett a gyalogos övezetekben száguldozó járművekre. Volt olyan elektromos biciklim, amely a tesztek szerint akár 116 km/órás sebességre is képes. A szabályszegők ellen eljárás indult, jelentős bírságra is számíthatnak. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma egyre több felé kisüt a nap, teljesen nyugodt időnk azért nem lesz, mert a Dunántúlon délen és északkeleten magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, és helyenként zápor-zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A következő napokban marad velünk a nyári napos gomoly felhős idő. Az előrejelzések szerint holnap pénteken és szombaton főként északkeleten fordulhat elő néhol zápor. Vasárnap már inkább a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nélkül többfelé 30 fok körüli csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Tutiós slágere 2 óra után is itt a Best FM-en, sőt lassan 5 perccel elhagytuk már 2 órát is, úgyhogy mehetünk tovább jó hangulatban. Például Jennifer Lopezzel jön a Love Don't Cost a Thing, itt lesz Press Michelle Ismájával, és a Ghetto Superstar jön Janet Jackson, most pedig Lionel Richie indít, jön a Just For You. Én Majoros Rita vagyok, szép napot!
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy melyik az az internetes őrület, vagy éppen trend, amiből egyszerűen mi sem maradhattunk ki. Na nézzük, miket írtak a hallgatók. Azt írja Andi, az Ice Bucket Challenge nálam kötelező volt, fél óráig készültem rá, aztán persze 2 másodperc alatt nyakon öntöttek a jeges vízzel. Azt írja Katta, neki a bírilláz volt ilyen, minden nap pont akkor jött az értesítés, amikor a legkevésbé voltam fotóképes, de egyébként ebben pont ez volt az izgalmas. Gergő a Pokémon Go-t írta, olyan helyekre is elment sétálni, ahová amúgy biztosan nem, de így egészen jól jött. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még az üzenetek. Tamással pedig teljesen egyet tudok érteni, ebből én sem maradtam ki, ez a kenyés, sütős, kovászos őrület a Covid alatt, bár ez még nálam mindig tart egy kicsit. Azt írja, ő nála 2 hétig igazán péknek érezte magát, 2 hétig tartott ez az egész. Most azért még néha-néha visszakúszik, de kovászt már egyáltalán nem nevel. És önök 0620-55-55-155, mi az, amiből egyáltalán nem maradtak ki, ami ilyen internetes trend volt, akár pár évvel ezelőtt, akár tavaly, jöhetnek az őrületek. És egy kis Janet Jackson őrület, Together Again, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Tibitől jött egy üzenet Budapestről, hogy a Könyves Kálmán körút és a Mester utca kereszteződésében baleset történt, úgyhogy ott tessék óvatosnak lenni. Az M5-ös autópályán pedig Röszke felé Lajos Mizsénél folyik a munka, a 74-es kilométernél a forgalom korlátozásra és legalább 5 kilométeres torlódásra kell készülni. Kecskemét után pedig a 93-as és a 94-es kilométerek között is elkezdtek dolgozni, így csak a belső sáv járható, emiatt a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide még az útinfókat. Vigyázzunk egymásra az utakon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Állatbarát iskola, Lóránfi, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Harmadik alkalommal is elnyerte az Állatbarát középiskola címet a Dunaújvárosi SC Lóránfi Zsuzsanna Technikum és Kollégium. Az intézmény a közösségi oldalán számolt be az elismerésről, kiemelve, hogy az iskola életében kiemelt szerepet kap az állatok szeretete, a felelős állattartás, a nevelés és az empátia fejlesztése. Az iskola hangsúlyozta, hogy az elismerés nem csupán egy oklevél, hanem annak megerősítése, hogy továbbra is fontosnak tartják a felelős állattartás népszerűsítését, a gondoskodásra és az együttérzésre nevelést. Az önkormányzat megkezdte a következő tanévre szóló iskola kezdési támogatási kérelmek fogadását. A támogatásra a jogosult dunaújvárosi általános és középiskolás diákok pályázhatnak. A kérelmeket október végéig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal szociális osztályán. A vonatkozó önkormányzati rendelet alapján iskolakezdési támogatásra az a gyermek jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 256.500 forintot, és nappali rendszerű oktatásban tanul. A támogatás az általános iskola 1-8 év folyamán, valamint a középfokú iskola vagy szakképző intézmény 9-12. Év folyamán tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok számára igényelhető. Részletek a dunaújváros.hu oldalon. Vasárnap délután a Duna-Baracsi szakaszára vonultak a helyi önkéntes tűzoltók a dunaújvárosi hivatásosokkal közösen. Itt egy holtestet találtak a vízben. Mint a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság a FEOL portállal írásban közölte, korábban július 3-án reggel 5 órakor érkezett a bejelentés a rendőrségre, miszerint a Dunaújvárosban a Martinovics utcában egy férfi holtestét találták. A haláleset ügyében közigazgatási hatósági eljárás indult a dunaújvárosi rendőrkapitányságon. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást. Mintegy 400.000 rászoruló gyermek családjának jár majd a 100.000 forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon, jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Holnap sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Zápor vagy elvétve zivatar előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, hajnalban 10-18, napközben 24-30 fokot mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Valamennyit már túl is léptünk a hétköznap kellős közepén, ez már a szerda délután közepe. Kedves dunaújvárosi hallgatók, tudják, a 93.1 Best FM-en együtt pörgetjük a jó zenéket, és persze a hangulatot is. Hasznos infókkal pedig jelentkezem egészen 6 óráig. A nevem Oleg Csongor, Kylie Minogue-nek elé szól az On a Night Like This.
2: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, csak ünnepelünk így a műsor elején, kedves dunói versi hallgatók, a nevem Molek Csongor, július 8-át írunk már, Ellák, Jenő, Eszter és Terézia, neki kívánok nagyon boldog névnapot. Aki ma tartja születésnapját, Isten éltesse nagyon sokáig dunói városban és a vonzás körzetben. 230 esztendeje, kiállították az első amerikai útlevelet. És 115 esztendeje, Kecskeméten földrengés volt, az épületek negyede megsérült. Híres emberek, akik a mai napon születtek, 85 éve született például Meszléri Judit, Jászai Maridia színművésznő, érdemes művész. És 81 éve látott napvilágot Széles Gábor, üzletember, politikus. Aki ma ünnepel, legyen szó bármiről, születésnap, névnap, házassági évforduló, Isten éltesse őket nagyon sokáig, remélem, hogy velünk tartanak a folytatásban is. Az Eszved lazulós slágere következik, meghallgatjuk a Shine című dalt.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanaz

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en vezessenek szabályosan és türelmesen, kedves autósok. Infóim vannak, az 52-esre fókuszálunk először, ahol végzik még az útépítési munkálatokat. Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton a 34-es és az 51-es kilométer között. Aztán a 6-oson kátyúzási munkák miatt továbbra is útszűkület érvényben van a 68-as kilométernél, ez Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főút. És ugrunk egyet az 5205-ösre, Örkénytas összekötő útra, itt a 13-as és a 40-es kilométer között számítani kell útszűkületre. Útkarbantartási munkák miatt. Kérem jelezzék, ha lenne egyéb tapasztalatról. Rövid beszámoló 0630 74 74 777 a telefonszámunk, még mindig előre is köszi szépen a közlekedők nevében. Zenél most az amerikai rapper Kanye West, és meghallgatjuk a Stronger című felvételét itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en üdvözlöm a hallgatókat, főleg azokat, akik nemrég vagy most csatlakoztak hozzánk innen Dunaújvárosból vagy a vonzás körzetből. A nevem Oleg Csongor, és a legjobb zenéket még hozom két órán keresztül. Indítja a következő órát a Nina Sky Duo, és szól a Move Your Body.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Napos gomoly felhős időre számíthatunk, záporok helyenként még előfordulhatnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltólistára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek az itthoni tiltólistán. Koncertekkel, kerékpáros ügyességi versennyel és lampionos csónak felvonulással is várják az érdeklődőket csütörtöktől szombatig Tiszafüreden. A Tiszatófest látogatói részt vehetnek a tiszafüredi halasnapok ingyenes programjain. A gyerekeknek horgászversenyt, a felnőtteknek pedig régiség és kézműves vásárt, valamint főzőversenyt szerveznek. Elloptak egy széfet egy somogyi kis település családi házából. A feltételezett elkövető gépkocsival elhagyta az országot. A nyomozók egy ingatlan udvarán később megtalálták a páncélszekrényt, az abban elhelyezett 35 millió forinttal és 25 ezer euróval. A gyanúsított ellen lopás miatt nemzetközi körözést adtak ki. Csütörtökig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az elfelvételi rendszerében. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Júniusban 156 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény azt írta, júniusban 33 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, hogy lakossági észlelésekkel járó földrengés nem volt a hónapban. Rakétákat lőtt kereskedelmi hajókra Irán a Hormuzi szorosban. Az iráni forradalmi gárda két hajóra lőtt ki rakétákat hétfő este, jelentős károkat okozva a járművekben. Kedden hajnalban egy cseppfolyósított földgázt szállító tartályhajót is találat ért, amelynek gépházában tűz keletkezett. A legénység nem sérült meg, környezetszennyezésről sem érkezett jelentés. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Zápor, zivatar inkább csak kisebb körzetekben fordulhat elő. Néhol viharossá fokozódhat az északnyugati, északi szél. A hőmérséklet délután 26 és 31 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy újabb óra, ami szintén a miénk így szerda délután, itt a 93.1 Best FM-en. Startol, kedves dunaújvárosi hallgatók, hello mindenkinek, az újakat is külön köszöntöm. A mikrofon mögött Molek Csongor, és hallgatunk egy rövid részletet az óra indító dalból, úgyhogy játszom elejétől a Nina Sky-tól a Move Your Body-t.
0: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. A stúdióból továbbra is éjjel jelentkezem. Üdv a hallgatóknak, a mikrofon mögött Molek Csongor, és holnap csütörtök, nézzük, milyen időnk lesz a jóslatok szerint. Állítólag élvezhetjük majd a napsütés szerencsére, rövid időre zavarhatják csak gomoly felhők a napot, inkább a délelőtti órákban, és csapadék csak elvétve fordulhat elő, kicsi eséllyel említik. De még mindig az északnyugati a szél. Erősebb mozgásban lesz, és hajnalban olyan 11-17 fok körül mérünk, a csúcsérték kora délután 24-30 fok körül alakul, komolyabb kánikulától nem kell tartani. Hát a pollenterhelésre kitérünk, bár nincs új infóm az allergiás hallgatóknak, még mindig a gombák pollen koncentrációja van extrém magas tartományban, a pázsitfőfélék és a csalánfélék pollen szintje pedig közepes. A folyadékbevitelre mindenféleképpen ügyeljenek, kedves hallgatók, nem kell megvárni, amíg szomjasak leszünk. George Michael felvétele következik, a Freedom című slágert meghallgatjuk.

0: Thank you, DJ.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 West FM, a legjobb zenék. Dunai városi hallgatók a Győri Aquasport Központban rendezték meg az úszók 10. országos cápa bajnokságát, amelyen 76 egyesület közel 500 versenyzője vett részt július 1-e és 4-e között, és a népes mezőnyben nyilván ott voltak a DKS-e ifjú úszói is, akik 6 versenyzővel vettek részt a viadalon. A fiatalok igyekeztek alaposan kitenni magukért, többen is óriási egyéni csúcsokkal fejezték be versenyszámaikat, és szerencsére az érmek sem maradtak el, mivel Majsai Eliz 400 méteres vegyes úszásban és 400 gyorson az első, 1500 és 800 gyorson a második, még 200 méteres pillangóúszásban a harmadik helyen fejezte be a viadalt. Szívből gratulálunk! Az 5 dobogós helyezése egyben azt is jelentette, hogy a DKS-e úszói az összesített éremtábla 14. helyét szerezték meg a résztvevő 76 egyesületből. Majsai Eliz a nagyon előkelő 12. helyen végzett az egyéni éremtáblán, ott van a beszámoló a dunaiváros.com hírportál aktuális cikkében. Most zenél a Fugees és szól a Besten a Ready or Not című dal.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en tartalmas késő délután szerdára minden hallgatónak ide Dunaújvárosba és a környékünkre. Már csak egy órát töltünk együtt, úgyhogy belehúzunk mindjárt. A mikrofon mögött Molek Csongor, mutatom melyik az a dal, ami indítja az utcsó közös felvonásunkat. A pop király zenél Michael Jackson, és szól a You Rock My World.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Napos gomoly felhős időre számíthatunk, záporok helyenként még előfordulhatnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Atka okozza a nem őshonos amurikagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A hazai vizekben található apró élősködők a kagylók köpenyén átfúrva bejutnak az állatok testébe. A sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben az amurikagylók védtelenek. Több tüntetőt is őrizetbe vettek Ankarában, mert megszegték a gyülekezési tilalmat, melyet a NATO csúcs találkozója idejére rendeltek el. A demonstrálók közt több török ellenzéki parlamenti képviselő is volt. A napokban már több száz embert tartóztattak le Törökország szerte. Új cselekvési tervet fogadott el a kiberbiztonságról és a mesterséges intelligenciáról az Európai Bizottság. Az intézkedések célja, hogy biztosítsák az Európában használt mesterséges intelligencia modellek biztonságát, valamint hozzáférhetőségét, erősítsék a kibertámadásokkal szembeni védelmet, valamint fejleszték a szövetség saját mesterséges intelligenciára épülő kiberbiztonsági képességeit. Mostantól bővített formában érhetőek el a MÁV csoport havi késési statisztikái, jelentette be a közlekedési miniszter, aki hangsúlyozta, ettől még nem fognak pontosabban járni a vonatok, de a kormányzat nem eltitkolni, hanem megoldani szeretné a hazai közösségi közlekedés problémáit, ehhez pedig elsőként szembe kell nézni a valós helyzettel. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció Magyarországon, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A vezetékes gáz ára 7,5%-kal csökkent, míg az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Koncertekkel, kerékpáros ügyességi versennyel és lampionos csónak felvonulással is várják az érdeklődőket csütörtöktől szombatig Tiszafüreden. A Tiszatófest látogatói részt vehetnek a tiszafüredi halasnapok ingyenes programjain. A gyerekeknek horgászversenyt, a felnőtteknek pedig régiség és kézműves vásárt, valamint főzőversenyt szerveznek. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel. Zápor, zivatar, inkább csak kisebb körzetekben fordulhat elő. Néhol viharossá fokozódhat az északnyugati, északi szél. A hőmérséklet délután 26 és 31 fok között alakul.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Állatbarát iskola, Lórántfi, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Harmadik alkalommal is elnyerte az Állatbarát középiskola címet a Dunaújvárosi SC Lórántfi Zsuzsanna Technikum és Kollégium. Az intézmény a közösségi oldalán számolt be az elismerésről, kiemelve, hogy az iskola életében kiemelt szerepet kap az állatok szeretete, a felelős állattartás, a nevelés és az empátia fejlesztése. Az iskola hangsúlyozta, hogy az elismerés nem csupán egy oklevél, hanem annak megerősítése, hogy továbbra is fontosnak tartják a felelős állattartás népszerűsítését, a gondoskodásra és az együttérzésre nevelést. Az önkormányzat megkezdte a következő tanévre szóló iskola kezdési támogatási kérelmek fogadását. A támogatásra a jogosult dunaújvárosi általános és középiskolás diákok pályázhatnak. A kérelmeket október végéig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal szociális osztályán. A vonatkozó önkormányzati rendelet alapján iskolakezdési támogatásra az a gyermek jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 256.500 forintot, és nappali rendszerű oktatásban tanul. A támogatás az általános iskola 1-8 év folyamán, valamint a középfokú iskola vagy szakképzőintézmény 9-12. Év folyamán tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok számára igényelhető. Részletek a dunaújváros.hu oldalon. Vasárnap délután a Duna-Baracsi szakaszára vonultak a helyi önkéntes tűzoltók a dunaújvárosi hivatásosokkal közösen. Itt egy holtestet találtak a vízben. Mint a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság a FEOL portállal írásban közölte, korábban július 3-án reggel 5 órakor érkezett a bejelentés a rendőrségre, miszerint a Dunaújvárosban a Martinovics utcában egy férfi holtestét találták. A haláleset ügyében közigazgatási hatósági eljárás indult a Dunaújvárosi rendőrkapitányságon. A magyarok az uniós átlagnál jóval optimistában látják a jövőt és az Európai Uniót egy friss Eurobarométer felmérés szerint. A kutatás alapján a Fejér vármegyében élő magyarok 57%-a is reménnyel tekint a jövőbe, ami a legmagasabb arány az EU-ban. A megkérdezettek 73%-a derülátó Magyarország jövőjével kapcsolatban, és 80%-uk az Európai Uniót a stabilitás helyének tartja. A felmérés szerint a magyarok 81%-a úgy véli, hogy az uniós tagság előnyös az ország számára. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő. Északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. Szeles napra készülhetünk. Az északnyugati szelet sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt vagyunk még a 93.1 Best FM-en. Kellemes délutánt kívánok, így késő délutánra is, kedves hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor még 60 percen keresztül, és az előadók közül most a pop király következik, Michael Jackson. Meghallgatjuk az egyik nagyon nagy slágerét, ez a You Rock My World című dal.
0: 93.1 Best FM.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en balesetmentes kilométereket azoknak, akik közlekednek most is itt a városon belül, vagy a környékünkön, kedves dunai városi autósok. Az újsolti bekötő úton a közmépítési munkálat még aktuális az 52-124-esen, a 0-as kilométernél kell fennakadásra készülni. Aztán Adony-Perkáta összekötő úton is végeznek útkarbantartási munkálatokat a 62-08-ason, a 0-as és a 9-es kilométer között útszűkület lassítja a haladást. Jelezhetik, ha van egyéb infójuk utakkal összefüggésben, 30-as 74-74-777. Ez a telefonos elérhetőségünk, előre is kösz szépen. A Simple Red egyik felvételét hozom most, a Fairground című dal szól.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Nem oly rég rendezték meg az Országos Mentális Aritmetika versenyt, kedves hallgatók, ahol a Zseni Kuckó Oktatási Centrum 12 dunói városi versenyzővel képviselte magát, és a megmérettetésen több mint 40 iskola és közel 100 versenyző vett részt az ország különböző pontjairól. Hát külön öröm, hogy dunói városból érkezett a legtöbb tanuló, akik kitartó munkájukkal és szorgalmukkal méltón képviselték iskolájukat ezen az országos seregszemlén, és fantasztikus eredményeket könyvelhettek el. Összesen 11 országos dobogós helyezést és kupát szereztek, emellett elég sok éremmel és oklevéllel tértek haza. A szorgalom, kitartás, napi gyakorlás és a kemény munka végül meghozta a gyümölcsét. Fent van a teljes beszámoló a feol.hu hírportál aktuális cikkében, fotóval és videós tartalommal egyébként. Hazai előadó következik, Király Viktor zenél nekünk, és a Fire című számát játszom.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Megint ideértünk a búcsú slágeremhez, így a műsor vége felé, dunói városi hallgatók. Zenél a CNC Music Factory, és szól a Do You Wanna Get Funky című sláger. Köszönöm szépen a közreműködést és a figyelmet is mindenkinek, remélem jól szórakoztak. Holnap csütörtökön pedig délután jelentkezem. 3-tól itt vagyok a stúdióban, remélem velünk tartanak, maradjanak a Best FM-en bátran a folytatásban is. Oleg Csongort hallották, minden jót kívánok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Állatbarát iskola, Lóránfi, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Harmadik alkalommal is elnyerte az Állatbarát középiskola címet a Dunaújvárosi SC Lóránfi Zsuzsanna Technikum és Kollégium. Az intézmény a közösségi oldalán számolt be az elismerésről, kiemelve, hogy az iskola életében kiemelt szerepet kap az állatok szeretete, a felelős állattartás, a nevelés és az empátia fejlesztése. Az iskola hangsúlyozta, hogy az elismerés nem csupán egy oklevél, hanem annak megerősítése, hogy továbbra is fontosnak tartják a felelős állattartás népszerűsítését, a gondoskodásra és az együttérzésre nevelést. Vasárnap délután a Duna-Baracsi szakaszára vonultak a helyi önkéntes tűzoltók a dunaújvárosi hivatásosokkal közösen. Itt egy holtestet találtak a vízben. Mint a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság a FEOL portállal írásban közölte, korábban július 3-án reggel 5 órakor érkezett a bejelentés a rendőrségre, miszerint a Dunaújvárosban a Martinovics utcában egy férfi holtestét találták. A haláleset ügyében közigazgatási hatósági eljárás indult a Dunaújvárosi rendőrkapitányságon. Történelmi mérkőzést rendeztek Székesfehérváron. A Met Arénában először lépett pályára a magyar férfi kosárlabda válogatott világbajnoki selejtező mérkőzésen, ahol a belga nemzeti együttest 85-70-re verte az első csoportkör záró találkozóján. Az Albafehérvárból ott volt Pongó Marcell és Meleg Gergő. A magyar férfi kosárlabda válogatott mérkőzésére teljesen megtelt a csarnok, és mivel az ellenfél nemzeti együttese már biztosan nem juthatott tovább a kvartettből, így a belgáknak az esélytelenek nyugalma mellett a pokoli hangulattal is meg kellett küzdeniük, írja a FEOL. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást. Mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program itt Fejérvár megyében is. A szervezők augusztus 20-áig várják a búza adományokat, amit ősszel liszt formájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Akik nem termelők vagy logisztikailag egyszerűbb módon szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez, közvetlen banki átutalással is segíthetik a rászorulókat. Holnap sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Zápor vagy elvétve zivatar előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, hajnalban 10-18, napközben 24-30 fokot mutathat a hőmérő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Magyarország növeli védelmi kiadásait. Holnapig módosíthatják a felvételizők a szakok sorrendjét. Napos gomoly felhős időt ígérnek a következő napokra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Jelezte, a csúcson Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel megállapodtak abban, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Holnapig lehet még változtatni a választott szakok sorrendjén az E-felvételiben. Erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, emlékeztetett az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet szerint az elmúlt napokban a szélsőséges időjárás miatt kevesebb volt az önkéntes, ezért minden segítségre szükség van. Ahhoz, hogy a kórházakban az összes műtéthez életmentő beavatkozáshoz legyen elég vérkészítmény, naponta csaknem 1800 véradóra lenne szükség. Nem a permetezés jelenti a tartós megoldást a szúnyogok ellen. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományi Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint szemléletváltásra van szükség. A védekezés alapja a tenyészőhelyek felkutatása és megszüntetése. Hozzátette, a védekezés sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek felszámolásával kell kezdeni.
4: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, ahonnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
3: Napos felhős idő vár ránk holnap, némi csapadékra talán északkeleten készülhetnek. A hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, 24-31 fokig melegszik a levegő. Hétvégére is nagyrészt napos időt ígérnek esetleg felhőkkel, és változatlanul északkeleten fordulhat elő zápor. A csúcshőmérsékletek 26-33 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Szerda van, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perc áll előttünk, 6-tól 7-ig én Whiteboy, 7-től szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
0: Best FM, a legjobb zenék, mixben.

0: White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fel, 0625 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukat az bestfmbudapest.hu, a

0: Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Effendi tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Effivel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picit, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Különleges irodalmi és zenei élmény a Pápozdi Katonai Emlékparkban. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Az Örkény Est különleges irodalmi és zenei élményt kínált a Pápozdi Katonai Emlékparkban. Az ÖKK tájékoztatása szerint Mácsai Pál és Lukács Miklós közös előadása folytatta az emlékparki nyári programsorozatot, amely ezúttal is sok érdeklődőt vonzott. Az Élet értelme egy percesek 100 percben című, mintegy másfél órás irodalmi zenés esten Mácsai Pál színművész Örkény István halhatatlan egyperceseiből olvasott fel, míg Lukács Miklós cimbalomművész improvizációval teremtett különleges hangulatot. A történetek köré a cimbalom nem csupán zenei aláfestésként szolgált, hanem önálló, dramaturgiai szerepet is kapott. A hangszerjátéka a kimondott szavak folytatásává vált, sajátos atmoszférát teremtve az előadás során, írja Feol. Vasárnap délután a Duna-Baracsi szakaszára vonultak a helyi önkéntes tűzoltók a dunaújvárosi hivatásosokkal közösen. Itt egy holtestet találtak a vízben. Mint a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság a Feol portállal írásban közölte, korábban július 3-án reggel 5 órakor érkezett a bejelentés a rendőrségre, miszerint a Dunaújvárosban a Martinovics utcában egy férfi holtestét találták. A haláleset ügyében közigazgatási hatósági eljárás indult a Dunaújvárosi rendőrkapitányságon. Történelmi mérkőzést rendeztek Székesfehérváron. A Met Arénában először lépett pályára a magyar férfi kosárlabda válogatott világbajnoki selejtező mérkőzésen, ahol a belga nemzeti együttest 85-70-re verte az első csoportkör záró találkozóján. Az Albafehérvárból ott volt Pongó Marcell és Meleg Gergő. A magyar férfi kosárlabda válogatott mérkőzésére teljesen megtelt a csarnok, és mivel az ellenfél nemzeti együttese már biztosan nem juthatott tovább a kvartettből, így a belgáknak az esélytelenek nyugalma mellett a pokoli hangulattal is meg kellett küzdeniük, írja a Feol. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon, jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő. Északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. Szeles napra készülhetünk. Az északnyugati szelet sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Előnyt kérnek a magyar dinnyének a termesztők, strandröplabdások veszik majd birtokba a Városligetet. Záporokat főleg északkeletre ígérnek a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Záró nyilatkozatukban egyébként a tagállamok kiálltak az ötös cikkely szerinti kollektív védelem elve és Ukrajna további támogatása mellett. A dokumentum szerint Európa és Kanada nagyobb felelősséget vállal a közös védelmi erőfeszítésekben. Fejleszteni kezdik a NATO üzemanyag ellátási láncát, a szövetség tagjai pedig idén legalább 70 milliárd euróval támogatják Ukrajnát. Partnerséget kérnek a hazai dinnyetermelők. Azt szeretnék, ha az áruházláncok nem indítanának dömpingáras akciókat, és az import helyett a magyar dinnyét részesítenék előnyben. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete szerint a túl alacsony árak veszélyeztetik az ágazat jövőjét idehaza. A szervezet hozzátette, júliustól a magyar termés teljes egészében képes ellátni a belföldi piacot. Strandröplabda költözik a fővárosba, jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A négynapos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, mondta a rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
4: Ez az Európa bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen fölállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz. Tekbólasztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
3: Holnap gomoly felhős napos időre készülhetünk, a felhők azonban északkeleten néha összeállhatnak, főleg itt jöhet majd zápor, zivatar. A szelet ismét élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Pokoli hőségtől még nem kell tartani, a hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, a hajnali 11-17 fok után 24-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Na ezt az egyesét még megadom a Lemon Tree-nek. Tehát nem tudom, hogy erről beszéltünk-e már adásban. Ez ilyen trauma, azt mondták, hogy sokat kell erről beszélni, és akkor egyszer csak így feldolgozódik.
6: PTSD-t van ettől a
5: igen,
6: daltól.
5: Tehát, hogy ha van dal, amivel engem ki lehet űzni a világból, az a Lemon Tree. Kik is voltak a előadói, a bocsánat pedig, hát annó nekem konferálni is kellett rengetegszer a rádióban.
6: Bár, hirtelen akartam mondani. Az a baj, pont most mondtam a Millernek az imént telefonon, hogy nem jut eszembe semmilyen név. Fool's Garden, ez
5: az. Na, szóval, hogy azt mondtad, hogy ez egy jó remix, rendben, de ha ez se, akkor official, hogy akkor én az a dal, amit a világon a legjobban utálok.
6: Jó, ez szerintem sokkal kellemesebb, mint az eredeti volt, úgyhogy hallgass meg.
7: Legyen úgy.
5: Mert egyébként amúgy a Lemon Tree egyébként passzol a mai tematikába, hát pop és rádiós láger, ugye erről szól nálunk mindig a szerda, héttől pedig már DJ Effendivel a lemez játszok magad, úgyhogy hajrá, tiéd a teret.
6: Ha nem tetszik, majd lekeverem.
1: Best

0: Hát, hogy az öreg Eric Clapton mondja...
1: Ha ő mondja, ő mondja. Figyelj, Madonna új nagy lemez. Megjelent múlt héten. Végig hallgattad? Meghallgattad?
0: Ezt mindig azonnal megkérdezed. Tudom, a Dua Lipánál is megkérdezted, de nem tudom, hogy kinél is megkérdezted. Nem, én ilyen gyorsan nem hallgatom végig, én ilyen egy-egy trackekből.
2: Egy hete megjelent.
0: Jó, hát egy csomó más dolgok is volt, de igen, tudom, és borzasztó érdekes lett. De nekem egyébként, amit eddig hallottam, az tetszik.
1: Igen? Mennyire aha hozza a Confessions? Mert ugye ezzel ment végig ugye a promo, hogy ugyanazzal a producerre dolgozik, aki a Confessions on the Dance Floor-nak is volt a producerre, és ugye ez is lett az album címe, hogy Confessions 2, mert hogy teljesen azt a hangzást, azt a flow-t akarja.
0: Egyébként szerintem hajaz rá, nem egy per egy, de azt talán nem is várja el senki ennyi év után, úgyhogy de elektronikus, én azt úgy mondanám.
1: Megkapta egy Martin Garrix is, azért befigyel ugye az egyik dalba, úgyhogy
0: több más közt.
1: Na jó van, hát akkor egy régebbi Madonna.

0: lesz a Night Shift.
1: Ők nem mondom, akartam kérdezni, hogy ők voltak, ugye, csak a Nina Sky jutott eszembe, ugye, hogy puertorikóiak. Nicole és Natalie egyébként, ugye ennyien jött a Nina, az már csak egy ilyen furcsa fintora sorsnak, hogy őket az a rendes nevük, hogy Nicole és Natalie Albino puertorikóból. Wow. Ott az emberek mennyire lennek albino, szerinted? Szóval minden, vagy névvel ugye nem viccelünk meg, arról senki nem tehet, hogy hívják. Nem, azt akartam kérdezni, hogy a puertorikóiak voltak ilyen nagyon csúnyán pocizók, de aztán láttam, hogy nem a Paraguay voltak, ugye?
2: Paraguay volt, akire azt mondták, hogy alattomosak.
1: Nyomták egyébként. Az volt egyébként?
2: Hát a Paraguay az Paraguay, tehát hogy ők igazából...
1: Ja, én is néztem, hát nekünk ez egy kett csütörtöki edzés 7-8-ig a dozsóban, szóval, hogy nekem olyan nagyon volt ez meglepő, tudom, hogy ez foci, de hát vagy...
2: Igen, meg hát mondjuk, mint én, aki Premier League meccseket néz hétről hétre, ott ugye más egy picit ugye a fájdalom küszöb, vagy nem tudom, több mindent engednek, de kétségtelen, hogy túlmentek azért egy határon. Már de hát ők ilyenek, ők mindig is ilyenek voltak, ez a kultúrájuk része.
1: És milyen a VB egyébként?
2: Figyelj,
1: te mint egyetlen foci szakértő itt a csapatban.
2: Nagyon kedves vagy a szakértőnek, azért nem mondanám magam, de
1: a tények makacs dolgok, szóval, hogy...
2: Rajongó vagyok. Figyelj, most már nagyon szeretem. Előtte egy napban még nem éreztem egyáltalán ezt a VB lázat, de aztán elkapott. Annyira azért nem, hogy a hajnali 2-3 órás kezdési meccsekre fönnmaradjak, mert azért mégiscsak dolgozó ember vagyok, hogy reggel föl kell kenni, gyereket is vinni kell. Hiába van szünet. Na mindegy, úgyhogy most már nagyon élvezem, és nagyon szorítok az angoloknak. Én azt szeretném, hogy az angolok nyerjenek a végén, ha már az olaszok nem jutottak ki, egyébként nekik szurkolnék.
1: Egyébként most tényleg nem akarom, hogy ilyen sportelemzésbe átmenjünk meg egyáltalán, de hogy jól érzem én azt, és tényleg most abszolút a teljes hozzá nem értéssel kérdezem, hogy mindig volt az angolokkal kapcsolatban egy ilyen elvárás, hogy így meg úgy VB-n, EB-n az előző 2-4 évben, de hogy valahogy most lehet rajtuk azt érezni, hogy most már ők is elhiszik. Vagy úgy tényleg valahogy úgy játszanak, hogy azt mondod, hogy most tényleg odaérhetnek a fiúk.
2: Figyelj, hogy mondjam, egy ilyen szövetségi kapitánytól is függ. Ugye a Southgate teljesen másba gondolkodott, mint most a Tuchel. Én érzem azért bennük a kereterősséget, azt érzem, hogyha ezt jól össze tudják rakni egy jó taktikával egy-egy meccsre, akkor elmehetnek a döntőig.
1: Elképesztő, hogy mi is milyenek vagyunk, nem? Tehát végre ez az egyetlen nap, amikor szünnap van a foci világbajnokságon, és erre mit csinálunk? Fociról beszélünk.
2: Hát csak, hogy ne legyen szünnap.
1: Az is igaz. Jó, akkor egy angol VB.
2: Én annak szorítok. Hát az, hogy számítok el, az csak merem remélni, tudod, de hát nagyon-nagyon nehéz lesz az ilyen menőben.
1: Figyelj, hát legyen neked igazad, ha jól tudom, akkor ugye azért neked jövő héten születésnap.
2: Igen.
1: Ugye? Hát akkor azért az egy milyen szép ajándék lenne.
2: Igen, 19-én van ugye a VB döntő.
1: Igen, hát 8 napban benne van.
2: Persze, szülőhét.

0: és a legjobb popzenékkel.
1: És annyira csak erre a Seamus Hadjira voltunk itt ráfeszülve az elmúlt hetekben, hogy hát közben itt a surranó pályán, meg hát neked egy Beatport harmadik hely. Hát Efikém. Hát
2: óriás a Funky House charton, igen.
1: Minden, hát a Beatport az Beatport.
2: Volt ki az első?
1: Na.
2: David Guetta és Hüzsel.
1: Hüzsel? Igen. A Shine-nal?
2: A Shine-nal. És egyébként, tehát a fene egye meg az egy nagyon jó dal lett egyébként.
1: Jó, de abszolút, de hát azért én azért, tehát nem tudom nem észrevenni a hasonlóságot az Ultra 54 és az Another Talk To Me dalával, ugye?
2: Ebből egyébként nagyon sok hasonló hangzású dal jelent meg idén nyáron, és akár a Defected szórja ezeket most, 2-3 ilyen is megjelent. Úgyhogy, de nagyon, nagyon fülbemászó, nagyon kellemes, tök jól megcsinálták, szóval tényleg le a kalappal, felenném meg, hogy egy hónapot nem tudtak volna várni, mert akkor lehet, hogy már második is lehetnék talán, de
1: vagy lehetnék, akár az
2: mert azért azt emeljük ki, hogy ez nem egy FND dal, hanem ez egy FND és Crazy Visa dal, abban is a Balearics Remix.
1: Na hát mindegy, na és ez pörög már itt ugye alattunk.
2: Így van.
1: És mi van egyébként a Seamus Hadjival?
2: Az majd augusztus 14, ha jól emlékszem a dátumra. De még van egy ezen a héten pénteken, jelenik meg a Set Me Free, a Househeads kiadónál, ez lesz a Househeadsnek a 100. kiadványa.
1: Oh.
2: Zsakiknál, ugye, hogyha oh. ez neked így
1: abszolút.
2: Azért mond valamit. És arra nagyon jó visszajelzések jöttek már a promóra, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy abból mi lesz.
1: Szuper. Na, akkor jövő szerdán találkozunk, ami azt hiszem pont, ugye? Pont a napján a
2: születésnapodon. Pont a születésnapomon, és ennek megfelelően úgy fogok készülni, hogy ilyen születésnapi mixet hozzak.
1: Szét FND-zed a szerdán?
2: A FND.
1: Figyelj, akkor gyere jövő szerdán, egy évvel idősebben.
2: Legyen úgy.
1: Hello.
2: Ciao.
3: Don't give me this. Don't give me lip. That's what you get when you act a fool.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Nem pihennek a képviselők, jövő héten is összeül a parlament. Nevet keresnek a budapesti állatkert kis manújának. Hőségre egyelőre nem kell készülni. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hétfőn és kedden gyűlhetnek össze a képviselők. Hét előterjesztésről tárgyalhatnak, köztük az alaptörvény 17. módosításáról, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet. Napirendre kerülhet a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, és arról is vitázhatnak, hogy a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség a rendőrséghez kerüljön. Emellett több egészségügyi és adózási törvény módosításáról is tanácskozhat. A honatják. Holnapig lehet nevet választani a fővárosi állatkert kis manuljának. Öt név van versenyben, a kölyök Batu, Buda, Boris, Bajár vagy Benedikt lehet. A voksokat a park weboldalán várják. A kiskandúr édesanyja Lucy egyébként tavaly decemberben érkezett az állatkertbe, és gyorsan összemelegedett leendő kicsinye apjával Bohussal. Májusban meg is született első közös csemetéjük. Megérkezett az idei harmadik hőhullám Olaszországba. A hőség a következő napokban eléri az ország középső részét is. Sokfelé közepes narancssárga riasztás érvényes, de holnap több helyen, például Firenzében is életbe léphet a vörös kód. A kánikula az előrejelzések szerint vasárnap tetőzhet az olaszoknál, de a forróság július 22-éig kitarthat. Európa több országába visszatérhet egyébként a rendkívüli hőség, a kontinens fölött újra hőkupola alakulhat ki. Arról, hogy nálunk is megint 40 fok közelébe emelkedhet-e a hőmérséklet, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európát fogja érinteni a következő 7-10 napban.
1: Napos felhős idő vár ránk holnap, némi csapadékra talán északkeleten készülhetnek. A hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, 24-31 fokig melegszik a levegő. Hétvégére is nagyrészt napos időt ígérnek, esetleg felhőkkel, és változatlanul északkeleten fordulhat elő zápor. A csúcshőmérsékletek 26-33 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Dolgoztak ők már együtt, egészen pontosan Christina Milian volt az egyik társszerzője Jennifer Lopez egyik legnagyobb slágerének, a Play-nek. Most nem együtt, hanem egymás után külön-külön érkeznek. Jennifer Lopez jön majd az If You Had My Love-val, és rögtön utána Christina Milian érkezik a When You Look At Me-vel itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék, azért jól tessék mindig megnézni a hivatalos kiírást, hogy ez most éppen DJ set, vagy a komplett nagy zenekaros fellépés, mert igazából nagy csalódás egyiken sem fogja érni az embert, mert hogy mind a kétféle verzióban turnézik jelenleg a Basement Jacks. Jön a Good Luck!

Next FM, a legjobb zenék. Nagyon udvariasan nem nevezték meg, hogy melyik volt az a nagy lemezkiadó, aki azzal hajtotta el őket, hogy Lift zenével nem foglalkozunk, de gondolom ugyanez a nagy lemezkiadó pár hónappal később, amikor minden rekordot megdöntött az eladás és a slágerlistákon a Lighthouse Family, akkor verte a fejét a töltyfa asztalba. Jön a Lighthouse Family és a High, a Best End.

Vesztefem a legjobb zenék, így utólag visszagondolva nyilván költői volt a kérdés, hogy vajon a Deep Dish egy klasszik house bulin játssza-e majd azt a tracket, amit a Deep Dish egyik fele Saram jegyez. Hát akik ott voltak Óbudán, ők már tudják a választ, hát persze, hogy játssza. Hát pörgetik orva a szájba. Party all the time, jön Saram itt a Vesztefem a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Sikerült megerősíteni a NATO egységét a csúcs találkozón, véradásra hív a Vérellátó és a Vöröskereszt. Napos gomoly felhős időt ígérnek a következő napokra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Jelezte, a csúcson Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel megállapodtak abban, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Holnapig lehet még változtatni a választott szakok sorrendjén az E-felvételiben. Erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, emlékeztetett az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet szerint az elmúlt napokban a szélsőséges időjárás miatt kevesebb volt az önkéntes, ezért minden segítségre szükség van. Ahhoz, hogy a kórházakban az összes műtéthez, életmentő beavatkozáshoz legyen elég vérkészítmény, naponta csak nem 1800 véradóra lenne szükség. Nem a permetezés jelenti a tartós megoldást a szúnyogok ellen. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint szemléletváltásra van szükség. A védekezés alapja a tenyészőhelyek felkutatása és megszüntetése. Hozzátette, a védekezés sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek felszámolásával kell kezdeni.
3: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, ahonnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
2: Holnap gomoly felhős napos időre készülhetünk, a felhők azonban északkeleten néha összeállhatnak, főleg itt jöhet majd zápor, zivatar. A szelet ismét élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Pokoli hőségtől még nem kell tartani, a hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, a hajnali 11-17 fok után 24-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: 30 évvel ezelőtt pontosan ezen a napon indult el a Spice Girls őrület, mert hogy 96. július 7-én jelent meg a lányok első kislemeze, a Wannabe, ami rögtön az angol lista élére került. Ha nem is a teljes Spice Girls, de Melanie C. érkezik majd ebben az órában, Bryan Adams-szel és a When You're Gone-nal hamarosan.
4: Ez a Night Shift a Best

Stefan a legjobb zenék. Május 22-én jelentette be a Mystic, hogy egyetlen koncert erejéig újból összeáll a zenekar, hogy megünnepeljék legelső albumuk a Licking on Both Sides című 25 éves évfordulóját. Wembley Arena, szeptember 12. Ez a dátum. Ez meg a Scandalous a Mystic-től. Most itt a Westen.

0: Gréccel. Best FM, a legjobb zenék.
1: A hibám, amit féltettem, nincs csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol

Ezt a legjobb zenék. Május 20-án került fel a Netflixre a Kylie Minogue életéről szóló mini dokumentum sorozat, és ennek kapcsán árult el egy riporternek, hogy bizony jövőre 2027-ben lesz 40 éve annak, hogy 1987-ben a Locomotionnak köszönhetően az egész világ megismerte a nevét, és ezt a 40 évet egy világkörüli turnéval igyekszik majd megünnepelni. Nagyon remélem, hogy ebbe a turnéba majd Magyarország is belefér egy állomással. In Your Eyes, Kylie érkezik itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenéka bemutatója óta majdnem $1 milliárd termelt világszerte a Michael című mozifilm. 991 milliót egészen pontosan tegnap előttig. Ez csak a Britney Spears mozifilm készítőinek mondom, mert hogy ők azt mondták, hogy majd a Michael sikerétől teszik függővé, hogy ebben az életrajzi filmben van-e még potenciál. Hát szerintem van. Jön Britney és a Toxic. Baby,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Magyarország növeli védelmi kiadásait. Ismét lesz manganap a Néprajzi Múzeumban. Záporokat leginkább északkeletre ígérnek a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Záró nyilatkozatukban egyébként a tagállamok kiálltak az 5-ös cikkely szerinti kollektív védelem elve és Ukrajna további támogatása mellett. A dokumentum szerint Európa és Kanada nagyobb felelősséget vállal a közös védelmi erőfeszítésekben. Fejleszteni kezdik a NATO üzemanyag ellátási láncát, a szövetség tagjai pedig idén legalább 70 milliárd euróval támogatják Ukrajnát. Strandröplabda költözik a fővárosba, jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A négynapos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, mondta a rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
2: Ez az Európa bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen fölállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz, techból asztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
1: Ismét a hagyományos és a kortárs japán kultúrát mutatja be a Fővárosi Néprajzi Múzeum. A manga napot az intézmény egyik kiállításához kapcsolódva rendezik meg július 25-én. A látogatók egyebek mellett legyezőket készíthetnek, ismerkedhetnek a japán kalligráfiával, a buddhizmussal vagy a baba művészettel is. Napos felhős idő vár ránk holnap, némi csapadékra talán északkeleten készülhetnek. A hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, 24-31 fokig melegszik a levegő. Hétvégére is nagyrészt napos időt ígérnek esetleg felhőkkel, és változatlanul északkeleten fordulhat elő zápor. A csúcshőmérsékletek 26-33 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hát te meg ki a fene vagy?
5: Én?
4: Én vagyok az összes nő. Lehetne akár ez egy párbeszéd is a Madison Avenue és Whitney Houston között, de csak a véletlen hozta úgy, hogy ők pont egymás után érkeznek majd a következő órában. A Madison Avenue a Who the Hell Are You-val, Whitney Houston pedig az I'm Every Woman-nál hamarosan.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, 3 foknyi plusz naponta, ez a tendencia egészen hétvégéig, tehát ami holnap 26, az pénteken majd 29, szombaton pedig 32 lesz, úgyhogy ennek köszönhetően szombaton már masszív kánikula és erős UVB sugárzás lesz, úgyhogy lehet megint előszedni a tangákat. Jön a Tong Song, és

Best FM a legjobb zenék, ha már mostanában, mintha a világsztárok megint ráéreztek volna a világkörüli turnézás ízére, azért még mindig nagyon sokan a kényelmesre és a biztosra mennek, és inkább rezidenciát vállalnak Vegasban. Így van ezzel a most érkező Mary J. Blige is, akinek május 1-én indult el My Life, My Story elnevezésű koncertsorozata. Family Affair érkezik most itt a Best FM.

0: Now who the hell are you?
1: Best FM a legjobb zenék, 20 évvel ezelőtt jelent meg Nelly Furtado harmadik nagylemeze, a Loose című, amelyről a második kimásolt kislemez, a Promiscuous Girl, ezen a napon, július 8-án került fel az amerikai kislemezlista élére, és aztán 6 hétig onnan letaszíthatatlan volt. Pont úgy, mint az első kislemez, a Man Eater, és pont úgy, mint a harmadik, a most érkező Say It Right. Jön Nelly Furtado itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, elvileg a Freedom Williams-el jelenleg is turnézó énekeshölgynek van hangja. Nem is rossz. Ettől függetlenül azért az élő fellépéseken biztos, ami biztos, az eredeti női vokál.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: A jetlag az előző órában már itt volt a Te meg énnel, de ez így Geszti Péternek és Péterfi Borinak nem elég. Ők azt akarják, hogy csak Te meg én. Úgyhogy ez érkezik majd a mai utolsó órában, 11 és éjfél között, illetve ez is, mert rajtuk kívül jön még a Deep és a Flashdance-el, Dario G a Carnevale de Parival, és Only Mercer Dance with me tonight.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en Vibe-ja.

Best FM a legjobb zenék. A Budapesten megrendezése került Bajnokok Ligája döntő után láthattuk mi is azt, hogy milyen az, amikor karnevában Párizsban, meg egy picit Budapesten. Jelenállás szerint minden esély megvan arra, hogy a francia válogatott megnyerje a futballvilágbajnokságot. És ha ez így lesz, akkor gondolom nem csak Párizsban, hanem egész Franciaországban karnevál lesz. Holnap egyébként kell az újabb lépést megtenni majd a francia válogatottnak. Marokkóval játszanak magyar idő szerint este 10 órakor. Karnevál de Paris! Dario G érkezik itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék, Olof Palme sétány, Veruna Angyalai utca, Állatkerti körút, Kóskároly sétány, illetve a Hősök terén körbevezető út. Rendezvény miatt ezen említett útszakaszok hosszabb, rövidebb ideig kerülnek majd lezárás alá. Holnap este 8-tól egészen július 11-én délután 2.

Best FM a legjobb zenék, a legjobbkor érkezik a killer, mert éppen ebben a pillanatban akarom megölni a bulit. Ennyi volt már a Night Shift, ezzel együtt zárom a mai szerdát is. Picivel több mint 18 óra múlva érkezem, és holnap este 6-kor pedig indítjuk a csütörtök estét DJ Millerrel és 120 percnyi dance mixel. Jön Adamski, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejemben már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: Yeah. Come on. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.